0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 26-a vasárnap déli 12 óra van. Fiatalok győzték le félelmeiket a Lego Story foglalkozáson. Hangos segédmotorok miatt panaszkodtak a belvárosban. Szlovák tematikájú nappal várták a látogatókat a csabai ízek vásárán. Első alkalommal rendeznek traktoros napot Sarkadon. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtárban pénteken saját félelmeikkel, mumusaikkal néztek szembe a résztvevő fiatalok. A Lego Story foglalkozáson a Harry Potter és az Azkabani fogoly egyik emlékezetes jelenetét dolgozták fel. Építőkockákból alkottak, fényképeket készítettek, majd digitális képregényt állítottak össze. Palkovics Brigitta, a könyvtár munkatársa elmondta, hogy ezúttal nem hagyományos módon közelítették meg a történetet. A jelenet lényege, hogy a mumus alakváltó lidérc, amely pontosan azzá vált, amitől az ember a legjobban tart, és nevetéssel győzhető le. A szakember szerint a foglalkozás során arról beszélgettek a gyerekekkel, hogy ők mitől félnek, hogyan könnyebb együtt legyőzni ezeket a félelmeket, és milyen ereje van a nevetésnek. A könyvtárban a fiatalok megépítették saját karaktereiket és mumusaikat, majd azt is megjelenítették, hogyan lehet ezeket nevetségessé tenni, hogy legyőzhessék őket. A munka közben folyamatosan készültek a fotók tabletekkel, amelyekből a foglalkozás végén digitális képregény állt össze. Felmerült a kérdés, hogy ellenőrzik-e egyáltalán a segédmotoros kerékpárokat, miután békés csabaiak panaszkodtak a belvárosban köröző hangos motorosokra. Többen fűnyírónak, kávédarálónak nevezték az 50 köbcentis járműveket. A Békés vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint az ilyen 4 kW teljesítmény alatti segédmotoros kerékpárok Magyarországon nem kötelezettek forgalomba helyezésre, így időszakos műszaki vizsgára sem kell menniük. A hivatal azt is közölte, miért tűnhetnek különösen hangosnak ezek a motorok a belvárosban. Olyan városi környezetben, ahol az úttestet magas épületek szegélyezik, a visszaverődő hanghatás miatt a zaj a valóságosnál erősebben érezhető. A jelenséget tovább fokozza, hogy a járműveket gyakran alacsony sebességi fokozatban, magas fordulatszámon használják. Szombaton szlovák napot tartottak a csabai piac közösségi terén. A csabai ízek vására ezúttal a helyi szlovákság hagyományait és ízeit mutatta be. A csabai szlovák önkormányzat brinzás haluskával kínálta a piacra érkezőket, a jól ismert szlovák dallamokat pedig a Sravce Citera zenekar szolgáltatta. A megújult piac üzemeltetői szeretnék, ha a látogatók minél szélesebb körben ismernék meg a város hagyományait és kulturális örökségét. Ezért jött létre a csabai ízek vására, amely ezúttal szlovák tematikát kapott. Dénes Lajos, a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT igazgatósági elnöke kiemelte, hogy a hiteles jelent és jövőt csak úgy lehet építeni, ha tisztában vagyunk a múltunkkal és az örökségünkkel. Hozzátette, a piac történetének fontos része a szlovákság jelenléte és az általuk képviselt tradíciók. A piaci márkaépítés egyik lényeges eleme, hogy rendszeresen olyan eseményeket szerveznek, amelyek élettel töltik meg a közösségi teret. Ezúttal a szlovák hagyományok bemutatása került középpontba. Kiszei András, a szlovák önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy a piac a csabai szlovákság egyik nagy alkotása, hiszen már 250 évvel ezelőtt is szívesen jártak ide. A rendezvény az ő örökségük előtt kíván tisztelegni. Úgy fogalmazott, meg kell kóstolni a gasztronómiát, meghallgatni a kultúrát, és átélni azt az érzést, hogy a csabai szlovákság öröksége mindannyiunké. Ezt a szülők, nagyszülők és dédszülők hagyták ránk, és nekünk kell továbbadnunk a következő generációknak. A haluska kóstol mellett a szervezők egy szlovák sarkot is kialakítottak, ahol régi szlovák szavakkal és kifejezésekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők.

0: Hagyományteremtő szándékkal augusztus 8-án először szerveznek traktoros napot Sarkadon. A látványos erőhúzó, gyorsasági és ügyességi versenyek mellett egész napos családi programok, gépkiállítás és vásári forgatag várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény hosszú távon közösségépítő hagyománnyá váljon, és közelebb hozza egymáshoz a mezőgazdaság iránt érdeklődőket, a gazdálkodókat és a kikapcsolódni vágyó családokat. A program gerincét a traktoros megmérettetések adják, ahol a gépek és vezetőik három kategóriában mutathatják meg tudásukat. A pörgős hangulatról és a szakszerű kommentárról a traktoros napok ismert alakja Magyar Zoltán gondoskodik majd bemondóként. A versenyek mellett a látogatók a mezőgazdasági gépkiállításon közelről is megtekinthetik a robosztus munkagépeket. A szervezők a családokra is figyeltek, egész napos kísérő programok várják a közönséget. A gyerekeket ugrálóvár, arcfestés és jégkása fogadja, még a felnőttek számára kirakodóvásár, kézműves bazár és bőséges étel- és italválasztékot kínáló büfék biztosítják a vásári hangulatot. Harmadik alkalommal tartott élményfestést a Graffit Por Dekor és Alkotó Műhely szombaton a Munkácsi Emlékház udvarán. A gyerekeknek szóló foglalkozás ezúttal Afrika állatvilágát állította a középpontba. A programot a műhely megálmodója Csüllög Lászlóné Tóth Katalin vezette, aki rendszeresen tart kreatív szakköröket és élményfestéseket. Elmondta, hogy azért választották az afrikai állatokat témának, mert mindig igyekeznek valami újat mutatni a gyerekeknek. Fontosnak tartják, hogy a foglalkozások témája illeszkedjen az évszakhoz és környezethez. A gyerekek rajonganak az állatokért, Afrika pedig jól kapcsolódik a nyári hangulathoz. Hozzátette, hogy az alkotó foglalkozások kiemelten fontosak a gyerekek fejlődése szempontjából, hiszen a festés mellett sokat beszélgetnek is, figyelmet fordítva az egyéni különbségekre és arra, ki hogyan érzékeli a körülötte lévő világot. Az alkotás, a szemléletmód és az iskolai készségek fejlődését is támogatja. A programra érkezett Borsi Szilveszter is kislányával Alizzal. Az édesapa elmondta, hogy rendszeresen látogatják a csabai gyerekprogramokat, különösen a kreatív foglalkozásokat. Úgy fogalmazott, hogy Aliz minden ilyen jellegű tevékenységet szeret, legyen szó festésről, hajtogatásról vagy vágásról. A gyerekek először az akril festékek használatának alapjaival ismerkedtek meg, majd kötényt öltöttek. Ezután kiválasztották, melyik afrikai állatot szeretnék megfesteni, a választott képet pedig grafitpapír segítségével felrajzolták a vászonra. A színek kiválasztása után kezdetét vette a felhőtlen alkotás. Eltávolították pénteken délután azt a szennyező anyagot, amelyet egy nappal korábban találtak a Fekete Körösben, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A tájékoztatás szerint a teljes uszadékot, amely vélhetően marha fekália volt, már kiemelték a folyóból, a terjedést gátló merülő falat pedig egyelőre a helyszínen hagyják. Az igazgatóság arról is beszámolt, hogy a vízmintavételek eredményeire várhatóan hétfőig kell várni, mivel a laboratórium akkorra tudja megállapítani, kimutatható-e a baktérium fertőzés és a mintákban. Péntek délelőtt 11 órától a Békés megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának mezőgazdasági osztálya általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete Körös teljes magyarországi szakaszán. A Fehér Körös és a Kettős Körös felső szakasza az összefolyástól a békési duzzasztóműig jelenleg nem érintett. A tilalom visszavonásig érvényes. A kormányhivatal fürdési tilalmat is elrendelt a Fekete Körös gyulai, városerdei és dobozi szanazugi szabad strandjain, miután a szennyezés Románia felől érkezett. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Több mint 200 új hallgató kezd a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán. Lemond önkormányzati mandátumáról Polgár Zoltán. Általános horgászati tilalom a Fekete Körös teljes magyarországi szakaszán. Új turisztikai fejlesztések tették vonzóbbá a várhelyi tábort Szeghalmon. Már is mondom a részleteket. kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy a jelentkezők mely intézményekben kezdhetik meg tanulmányaikat. A Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán több mint 200 gólya indulhat el szeptemberben, ismertette dr. Árpási Zoltán dékán. A felvételi rendszerben összesen 500 pontot lehetett szerezni, a középiskolai tanulmányi és érettségi eredmények alapján legfeljebb 400-at, ehhez társult a maximum 100 intézményi pont. A felvi.hu oldalon közzétett ponthatárok alapján alakult ki, hogy hány ponttal lehetett bejutni a gazdasági kar különböző szakjaira. A karon több alapképzés indul nappali munkarendben állami ösztöndíjas formában. A DK-n elmondta, hogy a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügyi és számvitel, valamint a műszaki menedzser szakok a legnépszerűbbek. A műszaki menedzser képzés jelentős létszámmal indul, nem csak nappali, hanem levelező munkarendben is. A felső oktatási szakképzéseknél továbbra is a gazdálkodási és menedzsment, illetve a pénzügyi és számvitel a meghatározó. A gazdasági karon jelenleg nagyjából 650 hallgató tanul, ez a létszám évek óta stabil, ami fontos alapot ad a további fejlődéshez, tette hozzá dr. Árpási Zoltán. Úgy véli, az elmúlt időszak tudatos építkezése meghozta a várt eredményt, a térség középiskoláival kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a hallgatók döntő többsége Békés vármegyei. Bízik abban, hogy a jövőben újabb szakok indítására is lehetőség nyílik. Felidézte, hogy a Békés Csabai felső oktatás 40 éves múltra tekint vissza. Korábban bejelentették, hogy a Békés vármegyei kormányhivatal, a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem háromoldalú együttműködésének eredményeként a következő tanévtől levelező, 2027-től pedig nappali tagozatos jogászképzés is indul Békés Csabán. A felvi.hu adatai szerint az önköltséges levelező formában induló jogászképzésre 355 ponttal lehetett bekerülni. Augusztus 1-ével lemond önkormányzati képviselői mandátumáról Polgár Zoltán, amivel egy időben megszűnik a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztsége is. A Békési Művelődési Központ munkatársaként azonban továbbra is a városért dolgozik majd. Döntését egy Facebook bejegyzésben jelentette be, felidézte, hogy 7 évvel ezelőtt kapott bizalmat a választóktól, és kezdhette meg munkáját alpolgármesterként és képviselőként. Úgy fogalmazott, hogy a közös történetük nem ekkor indult, hiszen a város vezetői megbízatása előtt 15 éven át szolgált a Békést. 22 év számára nem csupán munkahely volt, hanem hivatás, és ahogy írta, őszintén mindennél jobban szereti a várost. Elmondta, hogy az elmúlt években szinte minden nap hajnalban járta az utcákat, hogy lássa ébredezni a várost, és gyakran ő nyitotta a hivatalt. Szavai szerint számára sosem volt teher a korai kelés, ha a közösségről volt szó, és minden elért eredményt közös érdemnek tart. Bejegyzésében arról is szólt, hogy megváltozott a világ, és vele együtt az emberek is. Úgy látja, hogy sokszor túl gondoljuk a dolgokat és indokokat keresünk ott, ahol nincsenek. Hangsúlyozta, hogy döntése mögött nincsenek rejtélyek vagy drámák, a városvezetőként eltöltött 7 év és az azt megelőző időszak után úgy érzi, eljött az ideje a váltásnak, hogy új utakra lépjen és megtalálja a belső egyensúlyát. A posztban egy bibliai gondolatot is megosztott, amely, mint írta, belső békét és megbocsátást hordoz számára. Kiemelte, hogy a város kulturális életét továbbra is segíti, ugyanúgy, ahogy az elmúlt 22 évben tette.

Pénteken délelőtt 11 órától általános horgászati és halászati tilalom lépett életbe a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán, miután a folyóban ismeretlen összetételű erős szagú uszadék jelent meg. A korlátozás visszavonásig érvényes. A Békés Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának mezőgazdasági osztálya azért rendelte el a tilalmat, mert a Fekete-Körös 19291-es folyószelvényében a várajai úszó vízkiviteli műfelet feltorlódott uszadék állategészségügyi és ökológiai kockázatot jelenthet. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége közölte, hogy a tilalom nem érinti a fehérköröst, valamint a kettős körösnek az összefolyástól a békési duzzasztóig tartó felső szakaszát. Hangsúlyozták, amint a veszélyhelyzet megszűnik és a tilalmat feloldják, haladéktalanul tájékoztatják a horgászokat. Korábban jelentős mennyiségű, ismeretlen eredetű erőszakú uszadék gyűlömlett fel a Fekete-Körös Dénes-Majori szakaszán a román-magyar határ közelében. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság merülőfalat helyezett el, hogy megakadályozza a szennyező anyag tovább terjedését. A szakemberek megkezdték a szennyeződés lokalizálását és dolgoznak azon, hogy az uszadék eltávolítása, elszállítása és ártalmatlanítása mielőbb megindulhasson. A káresemény körülményeit a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékes hatóságai vizsgálják. A folyó több pontján vízmintákat vettek, de a laboratóriumi vizsgálatok hivatalos eredménye még nem ismert. A vízügyi igazgatóság harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el, és az előzetes eredmények megérkezéséig szünetel a békési duzzasztó rendszerében található vízkivételek üzemeltetése. A Horgászszövetség tájékoztatása szerint halpusztulást vagy más vízi állatok károsodását eddig nem tapasztalták. A szervezet arra kéri a horgászokat és a folyók rekreációs használóit, hogy kövessék a hivatalos közleményeket és tartsák be a hatályos korlátozásokat. Szeghalmon lezárult az a turisztikai fejlesztés, amely a vízisportok, a horgászok és a kiránduló csoportok számára kínál új lehetőségeket. A város a Top Plus programból 127 millió forintot nyert a várhelyi tábor és környezetének megújítására. Macsári József polgármester elmondta, hogy a projekt nettó finanszírozású volt, vagyis az áfa összegét az önkormányzat saját forrásból biztosította. Ismertette, hogy a tábor területén kis színpadot és nézőteret alakítottak ki, játszóteret építettek a kisebbeknek és nagyobbaknak, valamint tanösvény és mezitlábas ösvény is készült. A polgármester hangsúlyozta, hogy a várhelyi tábor tavasztól őszig folyamatosan kihasznált, és a fejlesztések hatása már érezhető, a helyszín az eddigieknél is vonzóbbá vált, az ország számos pontjáról érkeznek látogatók. A gát túloldalán csordogáló sebeskörös

0: Nem csak sokakat vonz, nem csak a horgászokat és a vízisportok kedvelőit, hanem a hétvégi strandolókat is. Bár hivatalos strandot nem üzemeltet az önkormányzat, ehhez például úszómester alkalmazása is szükséges lenne, a forró napokon így is megtelik a part. A beruházás részeként a Sebeskörös partján sétányt, szalonnasütőhelyeket, padokat és asztalokat, valamint kukákat, mobilmosdót helyeztek ki, hogy kényelmesebb legyen az ott töltött idő. A parton stégeket telepítettek, sólyapályát alakítottak ki, és bérelhető kajakokat, valamint kajakszállító utánfutót is beszereztek. Mivel Újiráznál a Szeghalom közigazgatási területén kikötési pont is létesült, a vízisportok szerelmesei akár Újiráztól a Várhelyi táborig is lecsoroghatnak a Sebeskörösön. Macsári József hozzátette, hogy a Várhelyi tábor árvízi szükségtározó területén fekszik, ami korlátozza a beruházási lehetőségeket, csak mobil felépítményekben gondolkodhatnak, stabil építményekben nem. Mint mondta, ez a besorolás a 80-as évek óta érvényes, és hiába próbálnak változtatni rajta, immár hosszú évek óta a jelenlegi időjárási viszonyok és az elmúlt évek rendkívüli aszályai miatt ez a kategória szerinte kezdi értelmét veszíteni.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Július 27-e, hétfő van. Bodócki Ernő basszusgitáros nagybőgős járt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójában, ahol számos témában kérdeztük. Mesél többek között arról is, hogy kikkel dolgozott már együtt, valamint hogyan néz ki nála az alkotási folyamat. 2027. februárjában egy igen különleges munkácsi kiállítást tervez a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum. A festőművész amerikai útját igyekeznek bemutatni a csabaiaknak. A kutató munka már javában zajlik, gyűlnek az anyagok, relikviák. A részleteket Gyarmati Gabriella ismertette a Körös Hírcentrum stúdiójában. A nagy vadállománnyal egyre több problémája adódik mind a hivatásos vadászoknak, mind a növénytermesztőknek, ugyanis jelentősen elszaporodtak az elmúlt évtizedekben. Ez Békés vármegyét nem érinti, hiszen nálunk inkább az apró vadak vannak túlsúlyban és alig ha káros egyet számban. A részletekkel kapcsolatban Rabovszki János, a Békés megyei vadászkamara elnöke adott tájékoztatást. Bár a magyarok az olimpiai sportágakban sikeresen szerepelnek, a judó utánpótlás bázisában szükség lenne erősítésre. Egy nagy erőt kívánó sportágról lévén szó, sokan lesérülnek, vagy teljes egészében abba is hagyják. Ez a helyzet a Békés megyei kanó-judó sportegyesületnél is, azonban a lelkesedés töretlen. A részletekről Gyáni Jánossal, a csapat elnökével és edzőjével beszélgettünk.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Magyar Óra.
2: Magyar Óra.
6: Start Rádió.
7: Start Rádió. Hova mész? Hova futsz?

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Bodócki Ernő basszusgitáros nagybőgős járt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójában, ahol számos témában kérdeztük. Mesél többek között arról is, hogy kikkel dolgozott már együtt, valamint hogyan néz ki nála az alkotási folyamat.
3: Nem volt egyébként így az évek során így ilyen kis visszaélés, így azzal, hogy te azért tudsz dalokat írni? Tehát úgy értem, hogy ugye halljuk, hogy manapság egyre többször fordul elő, hogy egyik ember lehúzza ugye így a jogdíjjal a másikat. Veled történtek-e ilyen dolgok egyébként, hogy belefutottál egy olyan zenei projektbe, amiben nem kellett volna belefutni? Vagy eddig csak ilyen pozitívokat tapasztaltál?
4: Hála Istennek, mi már így az elején leszögeztük, hogy ki mennyi jogdíjat kap, illetve összeget, úgyhogy nagyon ebben nekem nem volt baj. Úgyhogy nem rémlik. Igazából Paja Bajánál ugye ugyanúgy közösen alkottuk a próbákon a dalokat, minden dalt közösen írtunk, viszont ott ő kifizette előre a
3: jussodat.
4: A felvételt, a lemez felvételt, és így ezt tudtuk is, hogy ott más a szitu.
3: Élő zenekarban vagy-e most, jelen pillanatban? És ha igen, akkor kivel? Hát vagy kinek az élő zenekarával, úgy kérdezem inkább.
4: Hát ugye abban az időben, akiknek írtuk a dalokat, szinte mindenki csinál zenekarat, úgyhogy a Kállai Sandersztől kezdve Dér Henny, Paja Bea, ügyes Névegger Ferenc, Olá Gergő, úgyhogy nagyon sok zenekart, így 7-8 zenekartban játszottam egy időbe, így az így nagyon necces volt, úgyhogy sikerült végre lediplomáznom, és 2016-ban, és utána nagyon elfáradt. Tehát buszról buszra be, tényleg nagyon sok helyre eljutottunk, Moszkva, Anglia, Tóni, nagyon sok helyre, és így én egy kávé egy 5 év után, a zenekadémia után, így talán a Covid előtt pont még, én így kiégtem, úgyhogy a...
3: Igen, egyébként az ember életében sokszor fordul elő, főleg, hogyha nagyon sokáig csinál egyféle dolgot.
4: Így van.
3: És egyszerűen már úgy érzi, hogy nincs tovább, nem bírja.
4: Így van, és ezért én több zenekart ott hagytam, de viszont még azért mai napig is játszom, csak már így normális kereteken belül, de Dér Hennyvel most aktív próbák vannak, és hamarosan kezdődik a koncertsorozat. Ugye utána visszahívtak a Schneeberger Ferenc iskolában, mint tanárként.
3: Wow, ez szuper.
4: Igen. Úgyhogy így a Bartókba is, a konzervatóriumba is már tanárként vagyok jelen. Én lettem a nagybőgő tanár, úgyhogy a tanulmányomat befejezve utána kellett a pihi nekem, viszont utána jött rám egy év után a tanulási vágy.
3: Na, és pedig?
4: És így elkezdtem kiégésembe keresni, hogy mi az élet értelme. Akkor ez már 20 évesen így rám jött. Aztán én így elkezdtem teológiára járni.
3: Wow! Ez egy más vonal azért.
4: Ez teljesen más vonal, így keresve az életnek az értelmét, és akkor így elkezdtem a tanulmányomat a Szent Pál Akadémián Budapesten, és most negyedéves hallgató vagyok.
3: Miért érezted egyébként, hogy ebbe az irányba kéne elkanyarodjál?
4: Hát ugye eleve benne volt a kereszténység a világnézetembe, viszont hogyha tényleg igaz, akkor nézzük meg, akkor tényleg tanulmányozzuk.
3: Az eredetét.
4: Igen, és hogy engem érdekelt így ez a vonal, hogy akkor tanulmányozzuk, és hát nem bántam meg.
3: Na, mesélj akkor, hogy mi az élet értelme szerinted? Tudom, hogy ez most ilyen hatalmas most belekérdezés, de engem érdekel így a te olvasatod szerint.
4: Hát a vallás nem mozdott engem, mai napig nem mozd, úgyhogy én nem vagyok vallásos, viszont ugye a hit és a vallás közt van különbség, mert a hit az élő.
3: Igen, csak nagyon sokan összekeverik ezt.
4: Igen, nagyon sokan összekeverik, és én a frankó őszinte hitet kerestem, és az életet, és hát igazából az embernek egy előbb-utóbb fel kell ismernie, hogy ez a sok jó mögött van valaki, valami, ugye a görög filozófia az azt mondta, hogy minden mögött van valami, viszont a kereszténység azt mondja, hogy valaki.
3: Igen.
4: És én ezt a valakiben hiszek, hogy Isten létezik, és ezt tanulmányozom, hogy igazából elküldte a fiát Jézust, és én Jézus az élet.
3: Na most nagyon-nagyon bele fogok kérdezni, és tényleg elnézést kérek nem csak tőled, hanem azoktól is, akik ezt hallgatják, ezt a beszélgetést, és esetleg úgy magukra ismerhetnek, vagy magukra vehetik ezt a dolgot. Mi a véleményed arról, amikor valaki Isten nevébe követel olyan dolgokat, ami Biblia ellenes, vagy 10 parancsolat ellenes?
4: Hát, de hogyha most...
3: Érti, aki érti.
4: Igen, de hogyha most megnézzük, akkor...
3: Bocsánat, és mind a mellett ugye kereszténynek vallja magát.
4: Igen, de hát Jézusnak a legnagyobb vita partnerei az a képmutatók voltak. Uh-huh. Úgyhogy Jézus az élet, és a képmutatókkal tűzött össze mindig. Igen. Úgyhogy Jézus az őszinte, és ő az életpárti, és józan, nem vallásos.
3: Na, visszamegyünk egy picikét az időben, mert ugye ezekben a zenei projektekben, ezekben a pop zenei projektekben, Ruzsa Magdit említetted, akikkel együtt zenéltél, a Burei Krisztián, ugye Dérheni. Ezekben a projektekben, ha jól tudom, basszusgitározol. Vagy vannak olyan zenei projektek, amikben kizárólag nagybőgőzöl, vagy a nagybőgőt most félreraktad, ugye így a pop vonalon? Hogy van ez most?
4: Nem, igazából pont ezt tetszett meg nekik, hogy a bőgőn játszani popot, uh-huh. és én Dérhenén is így kezdtem, Schneeberger-Felszé és Paja Bernál is bőgőztem, viszont nyilván egy idő után át kellett állni a basszusgitára, úgyhogy én
3: szállítási szempontból gondolom, igen.
4: De így jó volt, hogy így mind a kettőbe ki tudtam próbálni magam. Egy koncerten belül akár felvettem a bőgőt, a basszusgitárt is, úgyhogy de most jelen pillanatban Dérhenénél basszusgitározom. Van egy kiemelkedő, amire büszke vagyok, projekt. Ez Paja Bajával jött egy olyan lehetőség, hogy Bruno Mars koncertezett Budapesten, és a Paja Baja zenekart választották ki arra, hogy a zenekarával alkosson egy közös dalt.
3: Úgy, ja, azt hittem, hogy csak előzenekar.
4: Nem.
3: Tehát konkrétan egy dalt?
4: Konkrétan.
3: Ó.
4: Bementünk egy budai próbaterembe, és én még nagyon nem is esett le, hogy kik ezek a formák, minden, és akkor én kb. És elkezdtünk kísérletezni, és én kb. A próba közepén tudtam meg, hogy ez a Bruno Mars zenekar.
3: Ja, tehát konkrétan a Bruno Mars kísérő zenekar volt bent ott abban a stúdióban?
4: Ők voltak bent, mert mindig egy-két nappal hamarabb érkeznek.
3: Igen.
4: A zenekar, és így ezek, azt mikor lehűltem, mikor ezt megtudtam, és persze nyilván egyből bejátszottam bőgön a Bruno Mars számokat, Treasure-t, Uptown Funk-ot, és annyira képbe voltak, hogy amikor én bejátszottam ezeket a basszusokat, már tudták, hogy milyen tánc mozdulat van ott. Ez annyira képbe vannak, úgyhogy nagyon jó fejek voltak, a gitáros adott pengetőt, sőt még jegyet is, de persze én nyilván eltévedtem a arénából, hogy nem tudtam, hol kell bemenni, ő ki is jött elém a parkolóba, és be is vezetett, úgyhogy akkora élmény volt, hogy ez szerintem ez egy világra szóló élmény.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: 2027. februárjában egy igen különleges Munkácsi kiállítást tervez a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum. A festőművész amerikai útját igyekeznek bemutatni a csabaiaknak. A kutató munka már javában zajlik, gyűlnek az anyagok, relikviák. A részleteket Gyarmati Gabriella ismertette a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: A festő már november elején hajóra száll Le Havre-ban, tehát és amikor New Yorkba érkezik, akkor tehát óriási ovációval fogadják. Tehát a hajó nem, a hajót nem engedik be azonnal a kikötőbe, és két hajóval mennek a Le Champagne utcájáró hajó elé, akik üdvözölni szeretik Munkácsit, még mielőtt partra szállt volna. Az egyik hajón, amin az amerikai magyarok érkeznek, egy cigányzenekar is játszik. Tehát, hogy úgy, tehát, és meg kell mondjam, tehát amennyire ez meglepő, az egész amerikai tartózkodása ilyen meglepő érdekességek sorából áll, de az az igazság, hogy még nem járok ennek a munkának a végén, de hát végül is tulajdonképpen még azért februárig van idő, hanem is túl sok, de ahhoz, hogy fel tudjam építeni, amennyire lehet napról napra, hogy mikor mi történt Munkácsi Mihály Amerikában, tehát ahhoz azért, tehát ez nyilván egy folyamat, amiben nekem minden részlet érdekes, mert minden ennek a kirakósnak egy-egy darabja, de még annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy ez egy olyan kutatás, amit kivételesen nem egyedül csinálok, ugyanis a Munkácsi Mihály Múzeum kapcsolatba kerül egy Munkács relikviákat gyűjtő magánszeméllyel, akitől azonban adományként több tárgyat is kaptunk már, tehát elég a kapcsolat jó és élő, és nem gondoltam, hogy ilyen nagy reményekre ad majd okot, de megkérdeztem ezt a magángyűjtőt, hogy esetleg a gyűjteményében lenne ez az amerikai úthoz kapcsolódó tárgyanyag. És akkor utána nézett, és hát nagyon tetrekészen már be is hoztam múzeum, hogy ez már legyen ott, ez már a raktárban várja a kiállítást, de

0: ja, ami egyébként ami, nyilván hatalmas dolog volt. Tehát, hogy ilyen, akkor Pulitzer József volt az, aki az amerikai kintartózkodásnak több programját megszervezte. Ugye első Ezra Meyer is Amerikában volt, de hogy ebben a egy templomban mutatták be ezt a képet, akkor, tehát hogyan is volt elhelyezve, hogyan is volt installálva, milyen programok vártak Munkácsra, tehát ez szóval nem, úgyhogy ez meg kell mondjam, hogy ebből
1: ez
0: a szempontból.
1: Ez új.
0: Igen, ez nagyon, nagyon érdekes, hogy egy járatlan útra léphetünk, és...
1: Meg hogy annyi mindent tudunk Munkácsiról, és még mindig van olyan, amit nem, ezek szerint.
0: Meg kell mondjam, hogy ennek a Miskai Szeszél kiállításnak a bevezető tablójában pont ez az első mondatom, hogy azt hiszik, hogy ismerjük, és azt hiszik, hogy nagyon-nagyon sokat tudunk róla, de hát egyébként tényleg, és a Munkácsról mindenki véleménye, de azért ez a nagyon izgalmas életmű, és a nagyon izgalmas életút mindig ajánl fel, kínál fel ilyen lehetőségeket, ilyen témákat, ilyen résztémákat, amiket meg kell mondjuk, tehát ez a kutatók mennyországa. Nem is tudok mást mondani, nagyon érdekes. Úgyhogy akkor mostantól már így napról napra tudom ezt a kutatást építeni, a Munkácsi napról napra kalantúráját, de például egy példát felhozok még, hogy mi is volt, ami ilyen nagyon érdekes volt. Tehát tudtuk, hogy a Munkácsi járt a Niagaránál. Tehát ez egy pár szóból álló, tehát ez volt a...
1: Én ezt sem tudtam egyébként, úgyhogy már.
0: És egy nagyon, nagyon érdekes újságcikk, tehát az újságcikk egy keskeny kis hasábban 5 sor, de meg kell mondjam, hogy ezek nekem olyan támpontokat adnak, amik utána több napig tart, mire mindennek utána járok, és több oldal is születik egy-egy ilyen apró kis újságcikkből, de például ez a Niagaránál tett látogatásáról azt írta az egyik újság, hogy szerette volna Munkácsi holdfénnyel is megnézni a Niagarát, és ezért a társaság, amelynek egyébként Pulitzer József is a tagja volt, nem mehetett vissza a szállásra, csak éjjel 11-kor. Tehát ez tartalmazta az újságcikk, és akkor tehát felépíteni azt, hogy abban az időben körülbelül a Niagaránál, tehát milyen volt a Niagara szerepe akkor? Tehát már akkor is egyébként egy olyan turisztikai célpont volt, amit nagyon sokan felkerestek.
1: Tehát például esetleg arról van információtok, hogy a kanadai oldalra is átvitték, vagy csak az amerikai?
0: Erről nem jönnek, de úgy érzem, hogy csak az amerikai oldalon maradt. Maradt ez a társaság, és akkor, tehát annak utána járni, hogy tehát mi fogadta Munkácsit? Tehát, hogy például hány fok volt akkor? Esette a hó előtte, és egyébként esett előtte a hó, egy héttel, és olyan hideg volt, hogy a hó megmaradt, tehát eleve egy havas Niagara kép tárult Munkácsi elé, és tehát, hogy a holdfénynél szerette volna látni a Niagarát, és az érkezés előtti nap volt teli hold. Tehát még majdnem teljes, a teljes holdnál tudta megnézni ezt a csodálatos látványt. Szóval, hogy ez tehát nagyon izgi meg kell. Szóval, ez nagyon érdekes, és egy olyan festő fogadta ezt a társaságot, aki szerelmese volt a vízeséseknek, többek között a Niagarának, és nagyon-nagyon sok ilyen tárgyú képe van, és akkor ő kalauzolta ott őket, és ami még egy apró érdekesség, hogy Munkácsi már Amerikában volt, de még nem a Niagaránál, tehát amikor ő a Niagaránál tette a látogatást, két héttel azelőtt egy fiatalember és egy hölgy, egy abroncsokkal összefogott fahordóban, amiben mind a ketten benne álltak, egy ilyennen le a vízesésen leereszkedtek.
1: Igen,
0: és hogy tehát ez is akkor történt. Uh-huh. Van is egy képről, találtam egy képet ezekről a fiatalokról.
1: És túlélték.
0: Akkor készült a kép, amikor kikászálódtak ebből a hordóból, és akkor az is nagyon érdekes, hogy a kor tükre szerintem, hogy a korabeli újságok, tehát elismerik ezt a teljesítményt, tehát azért ott leereszkedik, mint akkor ezzel nagyon sokan próbálkoztak. Ez volt az egyik, ami a Niagara kapcsán foglalkoztatta a kalandvágyókat, a másik pedig az, hogy a Niagara fölött különböző köteleken hogyan lehet át

0: lépkedni kisernyővel és egyéb eszközökkel, és tehát azt írták az újságok, hogy igen, tehát elismerték ezt a teljesítményt, de mégiscsak felháborító, hogy ilyen szorosan egymás mellé került ez a fiatal hölgy és ez a fiatal férfi, akik nemhogy nem házasok, nem is jegyesek. Szóval ezek amik így felfednek valamit abból a világból, abból a gondolkodásmódból, abból az etikai hozzáállásból, ami azt a kort jellemezte. És igazából, tehát ezt így összevetni a mai, tehát az is nagyon érdekes, hogy feldolgozzuk ezt az utazást, de hogy összevetni a mai világ, hogy mennyit változott a világ. És mennyit most a mi jelenünkig minden téren. Minden téren.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A nagy vadállománnyal egyre több problémája adódik mind a hivatásos vadászoknak, mind a növénytermesztőknek, ugyanis jelentősen elszaporodtak az elmúlt évtizedekben. Ez Békés vármegyét nem érinti, hiszen nálunk inkább az apró vadak vannak túlsúlyban és alig ha káros egyedszámban. A részletekkel kapcsolatban Rabovszky János, a Békés megyei vadászkamara elnöke adott tájékoztatást.
3: A vadállomány tekintetében azt kell mondjam országosan, igazából ezt fogjuk hallani a jövőbe is, és ma is ezt halljuk, hogy inkább a nagy vaddal levő probléma a probléma. Új kormányunk jelentősen arra utal, hogy főleg a gímszarvas állományt, a dámszarvas állományt jelentősen csökkenteni kell. A jelentősen akár 50%-ig beszélnek, mert hogy nagyon elszaporodott. Mondják ezt a növénytermesztők is, és azt kell mondjuk, hogy reálisan a vadászoknak is látni kell, hogy igenis sokkal-sokkal nagyobb a vadállomány, mint 30 évvel ezelőtt. Főleg nagy vadállományról beszélünk. Ez nem igaz az őzre, az alföldön. És senki nem foglalkozik a mezeinyúllal vagy a fácánnal, tehát az apró vaddal. Azt kell mondjam, nincs is ilyen jellegű gond, mert küzdünk azért, hogy talpon maradjunk, és nem véletlenül helyezünk közel 100 000 előnevelt fácánt évente Békés vármegyébe a vadászati jogosultak küzdelmes nagy pénzért, nagy munkával, nagy kockázattal azért, hogy legyen mire vadászunk. Mert ha nem tennénk ezt meg, hogy fácánt helyezünk ki a vadászterületre, akkor bizony az korábban jelzett évi 15 vadásznapból nem lenne csak évi 3-4 vadásznap. Ott meg kellene elégedni 1-2 darab fácán hazavitele naponta. Annyira kevés vadfácán már van kint a területen. Tehát ahhoz, hogy ez a Békés vármegyei durván 3000 vadásznak legalább valami vadászati lehetősége legyen, ahhoz nevelni kell, nagy pénzért előállítani, kibocsájtani, és visszavadul ez a fácán, ez egy nem broiler csirke, tehát madárról beszélünk, tehát mesterségesen keltetve van, fölnevelve a lapos fácán, és megvárva azt a durván 27-21 hét kell ahhoz egy fácán, lapos fácánnak, hogy vadászható tollazatban, méretben megnőjön. Addig nevelni, gondozni kell, kihelyezni a területre, ott visszaveszi az életterét, és hát ekkor vadászhatunk a szervezünk.
4: Elnök úr, ugye a június közepi rendezvényről egy pár szóban beszéltünk már, hogy ugye a horgászokkal szervezik ezt közösen már többedik éve. Esetleg hallhatunk róla bővebben? Hogyan sikerült az idei alkalom, esetleg milyen programok voltak ott a rendezvényen belül?
3: Korábban ugye már rendszerváltás előtt is, 90 előtt is próbálkoztunk vadásznapokat tartani. Egészen más világ volt akkor a vadásztársaságok aktivitása és hozzáállása kapcsán. Ezt követően megpróbáltuk szintén csak magunk, mi vadászok a Békés vármegyében különböző városokban, Orosháza, Mezőkovácsházai, Gyula és Sorolhatnám, Békéscsaba, így tovább, és tovább városokban évente egyszer kivonultunk, és ott egy ilyen gasztronómiai programot szerveztünk, mint a szilvanapok, vagy a káposztanapok, vagy a sajtos, vagy minden más programok, amik vannak. Ez idejét múlta. Annyi program van egy-egy településen ma már, annyit szerveznek programokat, hogy már nem olyan nagy sláger kivonulni valahova a megyébe, egy városba, és ott vadásznapot szervezni. Ezért összeálltunk a horgászokkal, már 7. éve, nagyon jól sikerül, elköteleztük magunkat, hogy jövőre is így fogjuk folytatni. Tehát eleve a vadászok és a horgászok nagyon közel állnak egymáshoz. Sok vadász horgászik, sok horgász vadászik, családok, gyerekek, a téma hasonló, tehát nem számítógépes programok és vadászat, vagy horgászat. Tehát ez ugye más, ez egy ténylegesen kint a természetbe kell ezt megéljük. Nem lehet egy laptop előtt mondjuk ezt megtenni. Ebből kifolyólag eldöntöttük, hogy tegyük közösen. Nagyon jól bejöttek ezek a gondolatok.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Bár a magyarok az olimpiai sportágakban sikeresen szerepelnek, a judó utánpótlás bázisában szükség lenne erősítésre. Egy nagy erőt kívánó sportágról lévén szó, sokan lesérülnek, vagy teljes egészében abba is hagyják. Ez a helyzet a Békés megyei Kanó Judó Sportegyesületnél is, azonban a lelkesedés töretlen. A részletekről Gyáni Jánossal, a csapat elnökével és edzőjével beszélgettünk.
3: Én semmilyen sportágat nem szeretnék lenézni se, de abba is tudnék azért változásokat, hogy tényleg, ha az olimpiákról gondolom, hogy Magyarországnak olimpikonokra van szüksége, főleg küzdő sportokban, mert hogy egy 8-10 éves gyerek világbajnok tud lenni, már az eleve tükröző, hogy nem lehetséges ebben a sportágban. Tehát ez komolytalan. De nincs olyan. Mi örülnénk a judó, ez egy nagyon komoly olimpiai sport, és nagyon nehéz, hogyha egy világbajnok ötödik, vagy egy bronzérem kerülne a eredménylistára. Szóval olyan sportágak vonzák el a nem azt mondom, hogy tőlünk, hanem az országtól. Hát például most ne is judót, kajakkenu, vagy lovaglás, ami tényleg ott is olyan eredményeket lehetne elérni, és rengeteg tehetséges, ügyes fiatal megy olyan sportokra, ami szinte meg van téveszt, hogy az sport egyáltalán, és mert könnyű benne eredményt elérni, ahogy előbb is mondtam, hogy 8-10 éves gyerek, hogy lehet világbajnok. Hát hogy érhet el valaki világbajnoki címet? Most tényleg azért nem mondok sportágat, nem akarok senkit sértegetni, mindenki úgy is tudja, hogyha hallja, hogy miről van szó, és hogyha ért hozzá. Én ezt csak azért mondom, mert elvonzák ezek a sportágak a többi sporttól, ahol tényleg országos szinten is magyarok eleve jó sportolók, az köztudott dolog, tehát ügyesek.
4: Kitartóak, hát, talán kitartóak, a magyarok, igen, ez úgy bennünk van.
3: Így van. Nagyon, nagyon jó képessége van a magyar embereknek a sportokhoz, és látszanak az olimpián is, ez a pici kis ország milyen szuper eredményeket tud el, hány olimpiai bajnokot tud produkálni, és hányan ott mindig ott vagyunk az érem távolázott elején. Szóval én így gondolom, lehet, hogy sokan nem így gondolják, már azt gondolom, hogy gondolhatom így, hiszen 8 éves korom óta sportolok, már 67 éves vagyok, tehát azért mondanom már 60 éve Jézusom, de ugyanolyan szívvel, tűzzel csinálom, ugyanúgy, ahogy mondtam, és nem hiányzok edzésekről, úgy, ahogy a gyerekek, beszeretném nekik bizonyítani, hogy még ebben a korban is lehet jó az ember, tehát jó sportoló, ezért csinálom én is velük amiket kell, ugyanúgy be tudom mutatni még a dolgokat a profi.
4: Tényleg volt egy ilyen szenior kezdeményezésed valamikor, valamelyik évben, hogy apukák meg ilyen régi nagy judósok, hogy álljatok össze, hogy abból lett valami végül.
3: Igen, vannak, hát apuka judósaink is vannak, a Viznicai Robert és a Viznicai Ricsi, ők csinálják ezt a részét, én inkább foglalkoznék
4: persze,
3: a fiatalokkal,
4: ez?
3: Működik, persze csinálják, és ők lejönnek a mi edzéseink után, és ott nekiállnak judózni, úgyhogy tényleg le a kalappal előttük csinálják.
4: Ezért jó ez a sportnak, ez sporttalan.
3: Igen, én próbálkoztam már én is, hogy így a szülőket bevonzom, jöttek is egy páran, de aztán hát nagyon hamar megsérültek, aztán nem bírták a kiképzést, és aztán inkább ilyen-olyan kifogásokkal
4: elmaradtak. Leépült a csapat.
3: Persze, tehát nem olyan egyszerű ez, mert tényleg, hogyha valaki idősebben kezd, de azért ott a ízületei, veszély, meg igen, minden azért ott veszélyben vannak, nem, nincs hozzászokva, hát tényleg ehhez hozzá is kell szokni, meg
4: a judót nem lehet lájtosan csinálni.
3: Nem. Hát ez pontosan olyan benne volt a szavadba is, Marian, hogy a light az nagyon, nagyon gyenge. A full az a... Tehát ez ugyanolyan, hogy lágy, most nem vágom oda.
4: Lóra sem tud szülni, úgyhogy hát finoman fölülögettek, aztán igen, majd lesz valami, azt föl kell ülni. Azt
3: arra, mint a huszárok, igen, és igen. menni. Igen, mind nagyon kell érteni, tényleg lehet a lovagláshoz is ugyanúgy hasonlítani judót. Tényleg, ha valaki úgy fogja fel a sportokat, ahogy például te és Marian lovagolsz, én judoedzők, és voltam már kétszer is világbajnok, például igaz mesterek között, de előző fiatalkori eredményem is igen kimagaslóak, ezért mi tudjuk, hogy azért úgy eredményt elérni csak akarjuk, és nem teszünk érte, az nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy hát fiatalokat én is így próbálom koordinálni e felé.
4: Viszont ha már ugye utánpótlás, olyan terved is volt, hogy ha már az akadémia megvan, szépen elindul, akkor ugye egészen nem is feltétlenül az, hogy kicsiktől, de hogy kezdőkkel foglalkozni. Ha már itt beszéltünk a szenior korosztályról, vannak fiataljaid, akik tényleg ez a teljesen 0 kilométeresek?
3: Igen. Hát vannak, csak sajnos nem túl sokan, mert van 15 kis srác, aki elkezdte szeptemberben, mikor mindig a általában
4: persze, akkor sokan elkezdik. Igen.
3: Hát most eltelt az a kis szezon, eltelt a tél, ebből maradtak 8-an, tehát tulajdonképpen a fele már, mint amit a kicsiket érti, abból van 2 ügyes. Szóval aztán abból a 2 ügyesből is majd kiderül, hogy csak az egyik az, vagy egyik se, de lehet, hogy mind a kettő. A többi, akikhoz mellettük megmaradtak, azok meg szeretnek jönni, minden edzésen ott vannak, megismerték, és ebbe bízok ilyenkor, hogy tehát utánpótlás tényleg csak úgy lehetne, mint tényleg nem akarok sportákat, de azért azt mondhatom, hogy a futballban millióan járnak futballozni, mert például elmegyek a sportos és a rendelőző, mindig csak a focisták vannak ott, a gyerekek meg stb.
4: Meg van akadémiai rendszer, tehát hogy ott egy nagyon komoly kiépített utánpótlás képzés van.
3: Igen,
4: már.
3: Csak ezt ahogy én gondolom szintén, és tényleg nem akarok, de a futballisták szoktak járni persze. hozzánk is egyébként korcsoportosan esni, tanulni, stb. Tehát szoktam, benne vagyok én ebbe is, csak azért ennyi, most elképzelem, hogy ennyi gyerek kezd el judózni. Nem, mit tudom, annyira szeretnék a judót, nem a focit szeretnék annyira, hanem a judót. Úgy, mint például a Franciaországban, mert ott szinte judóznak annyian, mint futballoznak, majdnem, vagy csak, de jól megy nekik a foci, és nagyon-nagyon szuper a judó is. Na most elképzelem, hogy micsoda szűrési lehetőségem lenne nekem itt. De hogy azt mondanám, hogy és én elmondanám nekik, én biztos vagyok benne, hogy elmondanám, hogy figyelj, te nem érzed a focit, és
4: a judót,
3: vagy, bocsánat, nem érzed a judót, hát menjél, próbáld meg a focit, vagy próbáld meg
4: csapatsportot,
3: úszni, vagy kézilabda, vagy bármire. Ők pedig pontosan fordítva, mert tapasztaltam már olyat az én egyesületembe, vagy ott jött a gyerek, és szoktunk edzés előtt kicsit úgy focizni, kicsi pici pályán, persze, ami a judóterem, lábtengózni, tehát a labdajátékokat szoktunk így kézilabdázni, röbbizni, és látja az ember, hogy ott is, hogy kiérzi a labdát egyáltalán. Na, volt egy gyerek például, aki azt se tudta, mi az, hogy labda mellé rugott, meg semmi, tehát jó, nem értek a focihoz, de semmi köze nem volt a labdával. És egyszer csak hozza vissza a judóruhát, hogy őnél voltak a iskolában tehetségkutatók, a futballedzők, és őre azt mondták, hogy ő nagyon nagy tehetség. Na szóval ennyit erről, hogy miért mondanak egy olyan gyereknek tehetséget, amiről hát nem is akarok csúnya szavakat, hogy látja, hogy tényleg nem. Csak az, hogy minél többen legyenek, minél több legyen a taglétszámok, és minél több TAO pénzt kaphassanak emiatt. Tehát azért ne a pénzről szóljon a sport, mert ez nem fair, ezt így kell mondani. És hogyha a futballban látja az edzőjük, hogy a gyerek nem érzi, tehát nem lehet se. Jó, mondjuk egy év után, mert lehet tanulni is, meg stb. Megtanulhatja. De ha mégis látja, hogy egyáltalán csak kispadra való, akkor miért nem mondja neki, hogy figyelj, még fiatal, hogy próbálj meg valami mást. És akkor hát, ha pont a judo meg lehetne olimpiai bajnok, vagy tehát azért lehetnének itt a sportok közt is olyan összetartások, amikkel így egymást segítenik.
1: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. Bodócki Ernő basszusgitáros nagybőgős járt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójában, ahol számos témában kérdeztük. Mesél többek között arról is, hogy kikkel dolgozott már együtt, valamint hogyan néz ki nála az alkotási folyamat. 2027. februárjában egy igen különleges munkácsi kiállítást tervez a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum. A festőművész amerikai útját igyekeznek bemutatni a csabaiaknak. A kutató munka már javában zajlik, gyűlnek az anyagok, relikviák. A részleteket Gyarmati Gabriella ismertette a Körös Hírcentrum stúdiójában. A nagy vadállománnyal egyre több problémája adódik mind a hivatásos vadászoknak, mind a növénytermesztőknek, ugyanis jelentősen elszaporodtak az elmúlt évtizedekben. Ez Békés vármegyét nem érinti, hiszen nálunk inkább az apró vadak vannak túlsúlyban és alig ha káros egyedszámban. A részletekkel kapcsolatban Rabovszki János, a Békés megyei vadászkamara elnöke adott tájékoztatást. Bár a magyarok az olimpiai sportágakban sikeresen szerepelnek, a judó utánpótlás bázisában szükség lenne erősítésre. Egy nagy erőt kívánó sportágról lévén szó, sokan lesérülnek, vagy teljes egészében abba is hagyják. Ez a helyzet a Békés megyei Kanó Judó Sportegyesületnél is, azonban a lelkesedés töretlen. A részletekről Gyáni Jánossal, a csapat elnökével és edzőjével beszélgettünk. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Rádió.
4: Sok zene, és még több.
5: Start Rádió.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő rendhagyó magazin műsorunkban egy korábbi, eddig nem hallott beszélgetést, valamint egy új beszélgetést hallhatnak Megyeri Horváth Gábor, Barcsai díjas festőművésszel, valamint lejátszuk Gály József, Munkácsi díjas festőművész, akadémikus, egyetemi docens Körös Hírcentrumnak adott interjúját, melyben Megyeri Horváth művészetéről osztja meg gondolatait a Művész Örökség című retrospektív kiállítása kapcsán. Művészettörténeti érdekességek és kulisszatitkok mellett őszinte gondolatokat hallhatnak, miközben kirajzolódik egy művészet szereteten és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló negyedszázados barátság is. Tartsanak velünk!

0: Rádió. Stadtrádió.
1: Gábor Borcai Díjas festőművésszel beszélgetek. Azt tapasztalom a képeiden, Gabi, hogy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálás, ami korábban nagyon jellemző volt rád, és ami egy rendkívül drámai feszültséget kelt a képekben, mostanra leszelidült, már egy érett harmóniát lehet felfedezni az alkotásaidban. Édesapád kertjét festetted meg az Apám kertje sorozatban, ott tapasztaltam először ezt a változást. Te hogy látod ezt, minek köszönhető?
2: Egy művész folyamatosan változik a saját korát, hogy dolgozza föl, amiben él, illetve a saját lelki állapotát. Ez mindenképpen tükröződik a műveken. Ez nem csak egy festőnél, egy énekesnél is igaz, lehet egy színésznél is. 2022-ben veszítettem el a szüleimet, egymás után 4 hónap különbséggel, és megadatott az, hogy végig kísérhettem őket úgy, ahogy engem felneveltek, én úgy kísérhettem őket a utána következő világba, és mellettük voltam az utolsó percig. Nyilván ez is egy nagy változás az ember életében, hogy elmennek a szülei, és ezt tudomásul kell venni, hogy az életnek ez a rendje, ez a dolga. El kellett búcsúzni a szülői háztól, ami szintén egy elég fájdalmas történet. A gyermekkornak vége, ezt tudomásul kellett venni. Egy olyan időszak jött el az én életemben, ami nagyon sokan megélnek, máshogy látod a világot. Összesűrűsödik mindaz, ami eddig volt, és elindul egy új kezdet.
1: A metafizika régóta része a festményeidnek. Hogyan jelenik meg igazából technikailag? Ez miben realizálódik? A festékben, a lakban, a kettőnek az együttjátszásában? Kérlek, valami műhelytitkot árulj el nekünk.
2: Eszközök. Az anyag az egy eszköz. Legyen az festék, legyen az számítógép. Eszköz arra, hogy kifejezd a belsődet. És ez egy olyan alkimia, amire nincs magyarázat. A matériát a művésznek kell átminősítenie szakrálissá, szellemivé. Illetve a matériát kell felminősíteni szellemivé, vagy a szellemnek le kell menni az anyaghoz és felhúzni magához. Minden eszköz. És az, hogy egy gesztust, az ecsetnyomodat, az hogy teszed le, és az, hogy lesz abból mondjuk egy felhő, át kell lényegülnöd. Ez olyan, mint egy színész, hogyha hiába tudja a szöveget, most ő kiállna, és ezt úgy, hogy felmondaná, az meg nem színészet.
1: Meg kell élnie.
2: Át kell élnie. Vagy egy énekesnek is, hogy tudja a dallamát, tudja a szövegét is, és úgy előadja, még ez nem lesz zene. Át kell élni, át kell szellemülnie.
1: És így kerül bele a belső énje a művésznek.
2: Ez a titok, ez a rejtély, ez a művészet. Vagy hogyha olvasol egy könyvet, és az író ugye, amit átgondolt témát, érzelmeket, mindent leír, és te elkezded olvasni, az benned is átfordul, és akkor ez egy ilyen megtermékenyített félreértés lesz az egészből, mert lehet, hogy az író egész más gondol, de te megint mást, hogy tapasztalod azt a könyvet, mint a másik, vagy a harmadik. A művészet hatalma ez, hogy neked kell megélned a valóságot.
1: Vannak tématerveid, hogy mit szeretnél festeni? De csak korábban volt olyan, hogy elterveztél valamit, hogy majd, amikor időt engedi, akkor foglalkozni szeretnél ezzel vagy azzal. Ugye mostanában például a Tátráról festettél képeket.
2: Úgy érzem, hogy olyan témák érdekelnek, ami fellelkesítenek, amikben élek.
1: A Tátrában mondjuk mi?
2: Hát a Tátra...
1: Az mit jelent neked a Tátra?
2: Nyáron utaztunk el a családommal, gyerekekkel a Tátrába, és én még életemben nem jártam ott. És azok a gyönyörű nagy rajzos hegyek, az a óriási erő, az a dinamika.
1: Ott festetted őket, vagy pedig már itt van a műterem? Szoktál egyébként itt ez a plenér festészet, ugye, hogy kint a szabadban, ez nem volt rá sosem ilyen lemző?
2: Nem, hát ez a tanulóidő, én kiskorom óta, gyerekkorom óta kint szabadban festettem, és ugye az iskoláimban is ugye a plenér festészetet gyakoroltunk. Aztán egy idő után az ember lehet, hogy vagy a kényelemből is, de egyébként meg talán már nyilván egy más utat keresve a műteremben alkotom meg a munkáimat.
1: Van, hogy konkrétan egy fotó alapján készíted el a festményt, mint mondjuk munkácsi annak
2: idején? Van, persze, természetesen. De van olyan is, hogy sikerül egy jó fényképet, amikor nem sikerül, több képet csináltam egy témáról. Egyébként korábban, akár hogyha például Kaspar David Friedrichre gondolunk, a 19. századi romantikus nagy tájképfestőre, ugye a mai napig az egyik legnagyobb tájképfestő zseni, és ő imádott kirándulni. Akkor még nem volt fényképezőgép 1800-as évek elején, és ő vitte a vázlatai tömbét, akkor elkészletet, nagyon sokat vázlatozott, amit látott maga körül, és utána hazament a műterembe. Festette a tájképeit. Nem a szabad ég. Az csak majd az impressionizmus környékén, hát kicsit előtte, már ugye Turner is csinált olyat, a William Turner, ugye az angol nagy tájképfestő szintén, hogy például a Vihar című képe, egy nagy tengeri vihar. Ez úgy készült, hogy hajón kikötöztette magát az árbóchoz, amikor egy óriási viharba került a vitorláshajó, megparancsolta, hogy kötözzék ki szorosan, és 4 órán keresztül az őrjöngő vihart figyelte, és üvöltözve örült neki, hogy jaj, de gyönyörű látvány.
1: És amikor igazán beköltözött a fejébe a látvány, meg az érzés.
2: Hazamás a műterembe, és megköltött. Átélte. Benne volt. Ma az, hogy most fotót használunk, az egy olyan dolog, hogy ott voltam, láttam, tudom, ismerem a atmoszféráját. Segít. De azt ugyanúgy átírom azt a látványt. Meg lehet csinálni azt is, ugye, hogy a szolgai alázatos módon kivetítem projektorral, és akkor átszínezem, és akkor mi van? Semmi. Gyönyörűen kiszíneztem egy tájképet, és akkor az... De a festészet számomra azért ez ennél sokkal több.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor, Barcsai Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan alapozták a reneszánsz festményeket, miköze a tyúk tojásnak a műalkotáshoz, illetve milyen sorozatokon dolgozik most.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Az állagmegőrzés fontos része a lakréteg felújítása. Ilyenkor a régi lakréteget leszedik, aztán újat húznak fel a képre. Hogy van ez a modern műveknél, hogy van ez a kortárs művészeknél? Te például alkalmazol a lakréteget, és ha mondjuk valaki vesz egy képet akár tőled, vagy egy kortárs festőtől, akkor neki például ajánlott-e bizonyos időközönként, nem tudom, 20 évente, 30 évente lakréteget cserélni rajta.
3: Ez érdekes, ez egy technikai dolog, hogy a kortárs művészetben, hát igen, például nagyon sokan akrillal festenek, pedig ugye az akrill festék az csak az 1950-es években lett kifejlesztve, és ez egy műanyagos festék. Ez olyan, mint a ótások, hogy nem tudjuk, hogyha nincs kikísérletezve, akkor hogy milyen mellékhatásai lesznek. De mivel nem természetes alapú, hanem műanyag alapúak, ezek közel nincsenek olyan biztosan tartósak, mint akár a 13. századi tojástempera festmények.
2: Majd az unokáink fogják ezt
3: majd
2: igazából
3: fogják látni, és
2: megtudni.
3: Igen, probléma is van a restaurátoroknál, ami ugye egy külön szakma, és nálunk a Magyar Képzőművészeti Egyetemen is ugye a Európa szinten, szerint a legmagasabb szinten tanítják a restaurátoroknak az állagmegőrzéseket, meg a különböző technikákat. Bizony ezzel bajban vannak ők is, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni, műanyagos anyagokról van szó. Régen, egészen a 15. századig, amíg az olajfesték is meg nem honosodott, addig tényleg a tojástemperát alkalmazták. De az se volt mindegy, hogy milyen tyúk tolja azt a tojást. Ugye régen nem génkezelt tyúkokról volt szó, hanem nagyon jó kis tagyasi paraszt tyúkokról, aminek gyönyörű, ugye asszonyok tudják is, milyen más egy olyan volt tésztát gyúrni. Annak a természetes ragasztó emúziója az bizony megköti a festéket, de például itt is érdekesség, hogy nem mindegy, hogy milyen pigmenteket, festékeket használunk, hiszen ma már ugye mindenféle szintetikus pigmenteket alkalmaznak. Nagyon szomorú, hogy megszűntek sajnos már olyan bányák, mint például a zöld föld. Uh-huh. Amikor én pont hőskolás voltam, akkoriban hallottuk a hírt, hogy megszűnnek a zöld föld bányák, kiürült, kész vége. Pedig az volt a reneszánsz képeknek az alapja, hogy egy zöld föld szintén, ez egy nagyon finom pasztelszínű zöld, de elbonták be az alapozás, és arra mentek rá tojástemperával, rózsaszínnel, pont az ellentét, komplementérével, és ezáltal volt a bőr annyira szép, életszerű. És például ez sincs már, szintetikus úton lehet kapni valami hasonló, de azért nem az. Kísérleteznek nagyon sok jó minőségű új festékekkel is. Én ezért is valahogy a tradicionális olajfestés technikánál maradtam, bár ugye már nem én magam csinálom a festékeket, hanem amit ugye a művészellátóban kapunk, ugye ezt is kevesen tudják, egészen a 1850-es, 60-as évekig a festők önmaguk gyártották a festékeiket, amíg meg nem jelentek majd a tubusos festékek, és akkor még így indul az impresszionizmus, hogy hát nem kell a festékedet magadnak a műterembe előállítani, hanem már tubusban meg lehet kapni, ki lehet menni a szabadba vele, mennyivel egyszerűbb. Azt, hogy mi van benne, hát persze, nagyon sok, itt is ugyanez, amiről beszélgettünk, a populáris és a magas kultúráról, nagyon olcsó festékeket, eszközöket lehet kapni, olyan is. Lehet nagyon jó minőségűeket, azért most meg kell fizetni az árát.
2: Akkor te lakkozol is, ugye, hogyha készen vagy egy képpen.
3: Igen, a lakkozás is nagyon kevesen tudják, hogy annak minimum egy évnek el kell tennie, hogy egy képet lakkozzunk, ugyanis a festékek különböző módon száradnak, és mondjuk a fehér, a titánfehér az nagyon lassan szárad, hiába tűnik száraznak a felülete, de még a mély rétegeiben bizony még dolgozik a festék, még tökéletesen csontra nem száraz, ezért szoktak legalább egy évet várni a lakkozással, Én komolyabb megbízásoknál szoktam lakkozni, de nagyon sok esetben nem lakkozom. Pont egy restaurátor barátommal is beszéltem, erre én sokszor csak firniszelni szoktam, ami egy finom sejemvédő réteget képez a képre, de ezzel is óvatosan kell bánni, mert ténylegesen a festékeknek egy év minimum a teljes tökéletes száradása. De egyébként ezek a képek, ami minőségi alapozása, minőségi festékekkel készülnek, ezeknek több száz év a élettartamuk. Ha egyébként tényleg esetleg egy nedves rongyal át lehet törölni, ha poros, nem lesz semmi baja.
2: Mire készülsz most? Van-e valami konkrét terved?
3: Teszem a dolgomat, festem a képeket. Most egy Békés Csaba sorozattal foglalkozok, ami nagyon érdekelt. Az itthoni légkört szerettem volna megjeleníteni, bár ez amióta itthon vagyok, 2005-6 óta ezt fel is dolgozom. Én nagyon szeretek itt élni Békés Csabán, nagyon szeretem a várost, nagyon szeretem a hangulatát. Egyébként volt egy olyan képem Békés Csabáról, ami egy párizsi diplomata vásárolt meg, és ott van Párizsban. Sőt, Finnországban is van Békés Csaba képem, és nagyon érdekel továbbra is a Tátra, hiszen az egy óriási nagy téma. Illetve vissza szeretnék menni egy kicsit az aktábrázolásokhoz, ami számomra mindig egy tradíció.

0: otthon rengeteget tanul. Próbálja a szöveget, gyakorol a tükör előtt, lecsapja a füzetet, mert nem megy, és hogy élje át. Az alkotás egy nagyon-nagyon sokszor gyötrelmes, nyögvenyelős dolog, és nagyon ritka az, amikor a múzsák a vállunkon ülnek, és akkor azonnal megy a történet, és akkor egyből tudod, hogy mit kell csinálnod.
1: Egykor a képzőn Gály József Munkácsi díjas festőművész is tanítványául fogadta volna az akkor még Horváth Gábor néven felvételiző fiatal tehetséget, akivel az eltelt évek alatt kollégák és barátok lettek. Így történt, hogy az akadémikus tartott tárlatvezetést a Munkácsi Mihály Múzeumban megvalósult retrospektív megyeri horvát kiállításon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat Gály József egyetemi docens szerkesztőségünknek adott interjúja.

0: Rádió.
1: Köszönöm, hogy a főiskolán hogyan ismerkedtek meg. Ön már akkor tanított a képzőművészeti főiskolán.
2: És az érdekes, hogy én pedagógián voltam, akkor úgy hívták, hogy vizuális nevelés tanszék, és akkor váltottam, vagyis kaptam osztályt, és először lementem Csongrádra, művésztelepre, és ott találkoztam a Gáborral. De viszont az a titok, de ezt ő is tudja ezt a titkot, hogy én is fel akartam venni, de már a másik mester felvette, és akkor mivel én mégis kezdő festőtanár voltam, hagytam. De viszont ott a művésztelepen összeismerkedtünk, és utána mégis egy nyitott oktatás van. Ez azt jelenti, hogy minden mesterre lehet konzultálni, és akkor így összebarátkoztunk.

0: Annak is azért, hogy eljártunk, beszélgettünk, ő még a műtermében is, ott a képek előtt. Hát ez egy ilyen spontán dolog, szóval semmi kötöttség, aztán így kialakult az, hogy mivel ő Békés Csabai, ritkán találkozunk, mindig, hogyha esetleg van valami olyan kiállítás, ahol mindketten, ha más nem a megnyitóra elmegyünk, vagy részt veszünk a kiállításon. És előfordul az valahogy a közvetlenség által, hogy egymást fölhívjuk valami oknál fogva, például ez is, hogy és utána belefeledkezünk akár több órára, ugye most már van korlátlan telefon, hogy nem kell korlátlanul beszélgethetünk, és akkor tényleg részt is veszünk, hogy már lehet, hogy már túl egy órán vagy másfél órán beszélgetünk folyamatosan. Vagyis hát ez egy kicsit ilyen távolsági kapcsolat, vagy hogy mondjam, ilyen szakmai elsősorban. De utána azért mindenről szó van. Itt a kiállításon ugye nem akartam belemenni, amikor így mondtam ezt a traumatikus múltat, meg minden már ott a kitelepítéstől kezdve, a világháborútól kezdve, sok minden is. Amikor mondta Gábor, akkor én direkt nem mentem bele, mert ugye ezek olyan az ember akárhogy, mert a végén már a Benes dekrétumnak a szőr meg is sok mindennél tart, vagyis a túlságosan konkrét irányban nem mentünk, mert azért sok mindent lehetett volna nagyon részletesen, analitikusan beszélni. Én elsősorban a festészeti szemszögből közelítettem meg, hogy mi a festészet nyelve, és hogy mi az az egyediség, ahogy ő használja. És hát a tárlatvezetés olyan értelme volt számomra is izgalmas, mert én is mindig újra és újra értelmezem, és nála van egy olyan egyedi stílus, ami egyszerre a klasszikus, és azon belül is egy teljesen sajátos számára, hogy is mondjam, kialakított olyan stílus, ami nem figyel arra, hogy most éppen mi az elvárás, vagy a trend, hanem egy ilyen, ugye ez mindig frázisként mondják művész, hogy autonóm. Na most ő nem mondja, hanem az. Ilyen egyszerű, vagyis hogy pont ez itt a lényeg, és az, hogy itt van Békés Csabám, én megmondom őszintén, azon csodálkozom, hogy nem csúnyán kifejezve nem sztárolják, nem büszke rá a város. Olyan kvalitások vannak, és olyan kvalitású az életmű, és még fiatalnak számít, főleg, hogyha az én szemszögömből hogy még több sok évtized van, hogy még újabb és újabb, tematika, réteg, festészetének, ahogy alakul, vagy újra felfedez dolgokat, ugye nagyon jól látni, hogy a stílus által is mindig alakul, újabb és újabb témákat talál, és az ki is dolgoztak, újabb és újabb témafelvetés, és valójában művésznek nem az a dolga, hogy az életre valamilyen totális vagy szárt választ adjon, hogy mi a megoldás, hanem az, hogy felmutatni akár a problémákon keresztül, ugye az emlékezés által, vagy a traumák által, akkor a pozitív és negatív emlékezés, vagy akár itt a jövőbe, a jövőért való aggódás is szerepel. Szóval rengeteg olyan jelentésréteg van, ami ebben a kiállításban nagyon fontos szegmense egymás mellett. És az az igazság, hogy én nyomon követem a munkásságát, és dupla ekkora lehetne a kiállítás legalább, és a kvalitása nem is biztos, hogy csökkenne, hanem nőne. Mert ugye a rendezés miatt sok minden kimarad, ami ugye egy műtár mindig egyszerű és egyedi, itt azért mégiscsak van egy rendszer benne, de rengeteg olyan művet látok most, de fejemben van egy három grácia-szerű aktcsoport, a Szepkő Barlangoknak ilyen nagyon szkesszerű sorozata, ami még izgalmasabb, akár ikonosztásszerűen ki lehetett volna tenni. Szóval egy gazdag, már most egy gazdag életműről van, szóval nem beszélve a rajzaiban. Főrakta még a középiskolai rajzait is egyszer a Facebookon, megállt, és mondom, ez igaz. Hogy már akkor egy nagyon kiarakult erőteljes. A plasztikát, a formát, az arányokat jól ismeri, nagyon fiatal, serdülő gyermek, aki profilálisztó. De ez itt a lényeg, hogy a manuális készsége az olyan, hogy ezáltal bátran föl tud vállalni a jövőben is olyan összetett tartalmilag és technikailag is komplex festményeket. Nagyon izgalmas lehet a jövő, úgyhogy én kíváncsi vagyok arra, hogy mit fogok a jövőben festeni.
1: Gábor realista alkotásainak a metafizikai tartalma az technikailag a réteg festésben jelenik meg?
0: Hát az van, hogy ez a festés az olyan, hogy amikor beszéltem a transzparenciáról, ugye, hogy az, hogy most mi a valóság, mi reális és irreális, hogy mi az a költőiség, az majdnem minden képnél különbözik, de mégis az olyan, hogy egy olyan szférába lendíti, már eleve transzcendens az, hogy képileg mi jelenik meg, és ugye ez a festménynek a nívója, hogy minden jobban festi meg, annál inkább egy ilyen, ugye, ahogy említettem a címnél is, hogy örökség, hogy egyszerűen örökölt valamit, és azt, hogy ezt állandóvá akarja tenni. Ugye mégiscsak a transzcendens, hogyha mondjuk, vagy metafizikai vonzata, az mindig azt jelenti, hogy a valósággal párhuzamos idea, vagy egy már olyan költői világ, ami lehet, hogy a mi hétköznapi valóságunkra rátekintve az akár nem is megvilágosodás, de még olyasmit is, mert ugye nem nagy megvilágosodás, de azt hiszem, hogy az ember mégis bölcsebben tud rátekinteni a saját világára, társadalmára, egyéni sorsára, lehetne sorolni azokat az összetevőket, amit lehet, hogy festményben össze lehet sűríteni. És ez már metafizikai állapot, ugye, amikor valami eszenciálisan, szinte axiomaszerűen, vizuálisan ott van a képen. És ugye ezért van az, hogy a pillanatnyiság és az állandóság, mintha pulzálna ezen a kiállításon. Ahogy beszéltem a megnyitón is, hogy vannak erősen narratív, valamilyen, hogy ilyen dramaturgiailag létrehozott képek, és vannak olyanok, amik viszont lebeg szó szerint az időtlenségben, vagy egy ilyen emblematikus tisztessággal ki van ragadva a hétköznapi valóságban.
2: Gály József mester gondolatai után következzen a Megyeri Horváth Gáborral rögzített interjú, melyet a Munkácsi Mihály Múzeum az Örökség nyomában címet viselő Munkácsi Blue Chip rendezvénye után rögzítettünk.
3: Volt egy nagyon különleges eleme ennek a programnak, hiszen tárlatvezetést is hallhattunk, ezt követően pedig a Munkácsi Mihály Múzeum történetében először élő festészetet láthatott a közönség. Mi volt, Gabi, a tapasztalatod? Hogy érezted magad?
4: Nagyon megtisztelte a múzeum azzal, hogy az augusztus 3-i kiállítás után most is szeptemberben egy ilyen blue chip sorozatot szervezett a kiállításomra. Illetve nagyon-nagyon örültem annak, hogy Gál József, Munkácsi Díjas festőművész, a Magyar Kézművészeti Egyetem docense, nagyon jó barátom eljött Budapestről, és egy közös beszélgetést tartottunk az érdemű közönség előtt. Nagyon tisztelem Gál József mester festészetét, mint embert, őt magát is, és nagyon jó volt hallgatni az ő előadását a munkáimról, a világról, a művészetről, vallott nézeteit megosztotta velünk Békésőben. Portrét festettem nagyapámnak egy katonakori képét. Gondoltam megfesteni háromszoros életnagyságban. Technikákat soroltattam föl, hogy is szoktam elindítani egy portrét, a szint, kis pici szintan, ról is volt szó benne. Illetve meséltem a festés közben ugye a szakmai dolgaimról.
3: Amikor 1998-ban a képzőművészeti főiskolára kerültél, akkor Gál József mester már ott tanított immár 5 éve, és ő is felfigyelt a tehetségedre, és ő is szerette volna, hogy az osztályába kerüljél. Végül aztán Nagy Gábor mesterhez kerültél, ennek mi volt a története?
4: A Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ma már egyetemen, mesterrendszer van, és a mester választa ki a tanítványait a sok száz, sok ezer felvételizőből, és általában egy mester 4 tanítványt választ. Magának egy 5 év folyamában van 20 tanítványa körülbelül, és azt a szellemiséget, azt a irányt mutatja a tanítványainak, amit ő maga is bejárt, és akkor én felvételiztem, igen, hallottam, hogy Gál József mester is kiválasztott, illetve hát Nagy Gábor mester, akinek a tanítványa, Bukor Tibor, az én mesterem volt. És így nekem volt egy kis szerencsém, mert a Bukor Tibor mesterem már diákkoromban felküldött Nagy Gáborhoz, hogy bemutassam a mappámat, és így a tanítványának a tanítványa munkáit így megismerte, és mi azonnal nagyon jó barátságba kerültünk, már így akkor még 17 éves voltam, és amikor eljött a felvétel ideje, akkor Nagy Gábor mester engem választott, és mivel ő volt a rangidős mester, nyilván hozzákerültem, aminek nagyon örültem, de annak is nagyon örültem, hogy a Gál József mestere azóta is tart a mi barátságunk.
3: Gáj József mesterrel 2020-ban a Műcsarnok Szabadjáték című kiállításán közösen szerepeltetek, ez ugye egy csoportos kiállítás volt. Akkor te az Est hajnal című képeddel szerepeltél, ami egy akt, három női akt egy festményen, ő pedig a Corpus Hystericum 2 című festményével szerepelt. Milyen érzés volt közös kiállításon, ráadásul a magyar képzőművészet egyik fellegvárában kiállítani vele?
4: Nagyon jó volt, nagyon sokunk állítottunk innen, Békésőváról egyébként még BMZ-t válogatták be ebbe a kiállításba, aminek Szócsik József Munkácsi Díjas festőművész volt a kurátora. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy az alföldi régióból kettőnket, BMZ-t és engem választottak ki a Műcsarnok szalon kiállítására, és hát ott ténylegesen fel volt vonultatva a kortárs festészetnek, a képzőművészetnek a színeiba.
2: Vajon különbözik-e egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete? Melyek az előnyei és az árnyoldalai annak, ha valaki a művészeti tevékenység mellett a katedrát is választja? Megtudhatják a Barcsay Díjas festőművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: Rádió. Start Rádió.
1: A saját individuma alapján fejlődik és érik a művészete. Viszont felmerül az a kérdés, hogy miben különbözik egy művésztanár és egy nem tanító képző művész művészete?
2: Nagyon érdekes kérdés, mert igazság szerint nyilván mindenki azt szeretné, hogyha semmi másra nem kéne foglalkozni, csak az alkotással. De hát nagyon sokan ugye ezt pláne ma Magyarországon nem mindenki teheti meg. Tehát a tanítás az egy valamennyi alapot az ahhoz, hogy megéljen az ember, vagy ne éppen. A szabad úszás, pedig én magam is voltam szabadúszó jó pár évig, ez egy nagyon rizikós, nagyon nehéz pálya. És már az 1800-as években, a 1900-as évek elején, 20. században is ez egy dilemma volt, hogy az ember beáll tanítani, és akkor lesz egy kis félretennivalója, ezt miből megélnie, vagy választja a bizonytalan művész életet. Egyébként a Barcsai Jenő, aki ugye az anatómia albumot rajzolt 1952-ben, ami világsiker lett a mai napig, az egyik legjobb anatómia könyv. Ő 45 éves koráig szabadúszóként dolgozott, élt nagyon-nagyon szerény körülmények között, nagyon sokszor nyomorogva, és a II. Világháború után 45-ben a Szőnyi Istvánék látták, hogy mennyire rossz állapotok között él és van, és hogy segítsenek rajta, behívták a Magyar Képzőművészeti Főiskolára tanítani. És kérdezték, hogy mit fogok tanítani? Hát mondták, hogy hát tanítsál anatómiát, mert nincs anatómia tanárom. Mondja, ő anatómiát? Hát abszolút a kortárs művészet, a fóvok, amikor Párizsban is kiment.
1: Ez a vangárd,
2: a 20-as években nem is nézte meg a Louvre, csak a jelen művészete érdekelte. És nem is értette, hogy ő hogy fog anatómiát tanítani. És az volt a szerencséje, hogy volt egy 3 hónapos szénszünet akkor, amikor a nagy hidegek voltak, és hát kilopkodta a főiskoláról a csontvázakat, a Vesalius féle, Leonardo féle anatómiát, orvosbarátait hívta, hogy vakargatta a fejét, hogy meséljétek már, hogy is van itt ez az anatómia, elment boncolni. És akkor elkezdett rajzolgatni, meg alaposan végignézni egyesével az izomzatokat, a csontozatot, és elkezdett tanítani. Tulajdonképpen majdnem együtt tanult a tanítványaival, sőt, a Patai László mester, aki ugye itt Békéscsabán van a Jézus szíve temploma, ős tanítványa.
1: Patai László festette a jaminai Jézus szíve templomnak a szekóit.
2: Tulajdonképpen így együtt tanult a tanítványokkal az anatómiát, és míg nem felkérték arra, hogy ki kéne adni egy könyvet, és megkész volt a anatómia könyv, és 52-ben, amikor kiadták, tényleg világsiker lett. Szóval visszatérve, a tanítás egy viszonylag mondhatni egy anyagi biztonság is, de egy művész nyilván arra vágyna, hogy szabadságban tudjon alkotni, hiszen ez ugyanolyan, mint egy zongoristának is gyakorolnia kell.
1: De a látásmód szempontjából, tehát hogy nyilvánvaló, hogy ugye egy képzőművésznek is meg kell tanulnia a technikai fortélyokat, hiszen ugye ez az alapja a művészetének, de mondjuk az, aki művésztanár, nem látja esetleg másképp, például a művészettörténetet, tehát nem lehetséges-e az, hogy mondjuk egy művésztanár jobban beemeli a korábbi korok, korábbi művészek vívmányait a saját művészetébe, mint mondjuk egy olyan képzőművész, aki esetleg nem tanult olyan mélységben művészettörténetet.
2: Van, mint az éremnek minden két oldala van, illetve van egy harmadik, a pereme is. És van előnye, hátránya a dolgoknak. Igen, egy művészen, én magam is napra készen bármikor, bármelyik korszakból, bármikor tudok előadást tartani. Mélyen beleástam magam, hiszen ez a munkám, ez a feladatom, hogy művészettörténetet, festészettörténetet, technikákat tanítsak. És nyilván sokkal szorosabb a kapcsolatom a történelemmel, a művészettörténelemmel, mint egy olyan alkotó, akinek ezzel már ugye mögé, ha maga mögé tudja dobni, és a jelenben lenni, és kísérletezni akár.
1: Látjuk a kísérletezést, de le lehet fedezni izgalmas párhuzamokat.
2: Igen, de művészetnek meg az a veszélye, hogy nem tud kiteljesedni. Én is nagyon sok az óraszám, én is tapasztalom, nagyon sok helyszor nem jut idő arra, hogy én a saját dolgaimmal foglalkozzak. Nem tudok eljutni kiállításokra, nagyon nehéz eljutni galériákhoz, nagyon nehéz eljutni oda egyáltalán, hogy leüljek az állvány elé, és kísérletezzek és játszak. Sajnos nagyon sok művésztanárnak így csúszott el a karriere. hogy nem tudott kiteljesedni. Viszont rengeteg fiatalt elindított az útján, akik ki tudtak teljesedni. A reneszánsz korban ez teljesen természetes volt, hogy egy mesternek tanítványai voltak, de ez a barokkban is ugyanígy. Verrocchiónak ugye milyen tanítványai voltak? Leonardo da Vinci, Botticelli, sorolhatnánk a nagyobb-nagyobb mester Perugino. De Rembrandtnak is a barokkorban nagyon sok kiváló tanítványa volt, és Rubensnek. És az egy műhely munka volt, hogy a tanítvány együtt lakott, együtt élt a mesterrel, megtanult minden technikát, segített a mesternek a megrendeléseit kivitelezni, megtanulta közben a szakmát, még együtt élt a mesterével. És a tanítás egy művésznek ez természetes volt. Ma már rendszerekben tanítunk, megmondják nekünk, hogy hogy kell, milyen rendszerben, milyen iskolatípusban, ami nem mindig szerencsés, mert nincs mögötte gyakorlat, nincs mögötte tapasztalat.
0: Mennyire van meg a saját, az egyéni akarat, hogy te mit tartasz fontosnak, mit szeretnél te átadni? Nem a nemzeti alaptanterv, hanem te mit szeretnél átadni. Ez mennyire van meg?
2: Azt én nagyon ügyesen beleszövöm, és úgy látszik eredménye, mert a tanítványaim mind bekerülnek az egyetemekre, és az a legnagyobb boldogságom, hogy a nagy részük már, akik a művészeti pályán maradtak a kortárs művészetben, igencsak jelen vannak. Nem csak itt van, hanem...
0: Akkor mondj kérlek néhány olyan tanítványt, aki komoly sikereket ért el, és nagyon büszke vagy rá, hogy te taníthattad.
2: Mindegyikre nagyon büszke vagyok, még azokra is, akik nem művészeti pályára kerültek. A legfontosabb ebben a világban nem a karrier, hanem a egyéni lelki boldogulás. Természetesen vannak, akik ebbe az irányba mentek, mint például Hevesi Anna Bella, aki designer és Kínában, Japánban, Finnországban óriási sikereket él el. Debrecen Imre festőművész lett, és Budapesten nagyon ismert művész. Martin Vanda fotóművész. Aztán Vári János Hunor, aki most Svájcban doktori iskolás, grafikus, a betű típusoknak a egyik nagy mestere. Batke Bendegúz, aki például a Momének az arculatát tervezte, neki a testvére Batke Buca. Prágai Adrián, aki a Magyar Nemzeti Galéria és a Szép Művészeti Múzeum művészettörténésze. És sorolhatnám nagyon-nagyon sok nevet, és nagyon bízom benne, nagyon sok lesz.
0: A másik kérdésem a megelégedettség, mert úgy érzem, hogy tehát mint tanár meg vagy elégedve, művészként a megelégedettség. Érzed-e azt, hogy most te megérkeztél, vagy valamikor megérkeztél oda, ahova tartottál? Tehát voltak-e ilyen érzéseid?
2: De veszélyes dolog a megelégedettség, mert az ember nagyon könnyen elpuhul.
0: De volt olyan, hogy mondjuk megfestettél valamit, lett egy kiállításod, sikeres volt, nagyon jó kritikát kaptál, és te azt mondtad, ezt most jól csináltam, most úgy jó helyen vagyok, ez jó, és...
2: Persze, volt, meg van is, de valahogy nem szabad megállni. Az élet az folyamatos változás, és folyamatos új problémák merülnek fel, folyamatosan új kérdéseket teszek fel. Persze, vannak bizonyos pontok az ember életében, ami jó, hogy befejeződött, például most ez a Munkácsis kiállítás. Ennek nagyon örülök, hogy egy összefoglalója az eddigi munkáimnak, de itt meg nincs megállás. Folyamatosan kutatni és keresni kell.
0: Az új kihívások, meg ugye a témák keresése, ez nagyon folyamatos. Ez egy retrospektív kiállítás volt. Ezen a kiállításon lehet igazán látni azt, hogy mennyi sok stílusban és témában alkottál, illetve hát nyugodtan mondhatjuk, hogy mennyi ciklus volt az életedben.
2: Mindenképpen, sok ciklus van az emberi életben.
0: Jó, de van aki elkezd valamit festeni, és aztán igazából nagyjából azon a témán halad tovább, akár évtizedeken keresztül.
2: Nincs rá recept.
0: Tehát, hogy nincs recept, de azzal, hogy festőművész vagy, és amit tudsz, és amit meg tudtál mutatni, azzal érzel-e egy megelégedettséget, helyeden vagy-e?
2: Lélekben igen, és úgy érzem, hogy a művészetnek is ez egy terápiás eleme, hogy minél közelebb kerülnél magunkhoz. És most így 45. évesen ezt kezdem érezni, hogy kezdek közelíteni oda, ahova ezt lettem volna jutni még gyerekkoromban. Volt a hívják a repülőknek a
1: Jeszti Péter.
2: Péternek, hogy az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok. Volt ez egy nagyon jó pofa kis rap szövege. Ez hál' Istennek nálam megfordult, hogy már nem akarok az lenni, ami akkor voltam, de sikerült eljutnom oda, ami az lettem, ami akkor akartam lenni. És közelít a dolog nyilván, de bármikor, bármi közbe jöhet, az ember nem állhat meg, nem bízhatja el önmagát. A világ sorsa is sajnos nagyon sokszor úgy alakul, hogy kihívások jönnek, és ez hogy tudod ezt megoldani, legyőzni. Ha pofont kapsz, hogy tudsz felállni, elég sok pofont kaptam az életemben, és megtanultam felállni belőlük. Az ember valamilyen problémát meg szeretne oldani az életében. Mindenki szeretne nagyon naívan boldog lenni, lelki nyugalmat elérni, és ehhez segít a művészet. És engem is a művészeten belül is valami probléma érdekel, például időt, hogy tudnám kifejezni. És ehhez nagyon-nagyon sok kísérletet, nagyon sok lehetőséget kell végigjárni, és maga az út az izgalmas. Aztán a végeredmény is az lehet, de nyilván egy alkotónak maga az út, még eljutok oda.
1: És amikor eljutsz oda, akkor többet tudsz? Az úton megtapasztalsz olyan dolgokat, ami által többet is tudsz, vagy egyfajta lelki megelégedettséghez jutsz el?
2: Egyre úgy érzem, hogy akkor egyre több a kérdésem, mint a gyereknek.
1: Ez olyan, mint amikor valaki egy tudományterületet meg akar ismerni. Minél többet tud, annál több a kérdése.
2: Így van, és
1: lehet, hogy minél idősebbek leszünk, annál több lesz a kérdés.
2: Én nagyon bízom benne. Mert ha nem így lesz, akkor tényleg megöregszünk.
1: Hát legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm.

Gábor Barcsay Díjas festőművésszel hallhattak két beszélgetést, valamint Gáj József Munkácsy Díjas festőművész, akadémikus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense nyilatkozott Megyeri Horváth művészetéről. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A kormány bejelentette a 15 évre szóló 3550 milliárd forintos keretösszegű Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amelynek célja a hazai vasúti infrastruktúra és járműpark átfogó korszerűsítése. A döntően uniós forrásokból megvalósuló program részeként megújul a járműflotta, sor kerül a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítására, valamint fejlesztik a vidéki nagyvárosok agglomerációs és kistérségi közlekedését is. A fejlesztések eredményeként a fővonalakon elérik a 100 km/órás átlagsebességet, és garantálják a teljes körű akadálymentesítést. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azonnali segítségnyújtást kér, hiszen a betegellátáshoz naponta 1600 és 1800 közötti véradóra lenne szükség. A szervezetek arra kérik a 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogy a következő napokban szálljanak egy órát a véradásra. Ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe, megszüntetve a korábbi rendészeti irányítást. A büntetés végrehajtás tájékoztatása szerint a tökölő

0: kezdődött. A szakmai átalakítással a jövőben a bántalmazási esetek rendszer szintű okainak feltárására helyezik a hangsúlyt. Önvezető autók jelennek meg a forgalomban Magyarországon. Zalaegerszeg kijelölt közútjain hamarosan két darab önvezetési képességekkel rendelkező tesztjármű kezdheti meg a tesztelést emberi felügyelet mellett. A jól felismerhető zöld-fehér és zöld-fekete színű autók az elektromos és önvezető közlekedési rendszerek fejlesztését szolgálják a kijelölt útvonalakon.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Mese szép kedd reggelt kívánok, Békés Csabán a Start Rádió szól. Sok zenét és most még többet játszunk, hogy a hét második munkanapja is izgalmasan indulhasson. Hasznos információk jönnek még ebben az órában, például a születésnaposokat is köszöntjük, de mindezek előtt hozom a jó dalokat Csabán a 98.4-en.
1: Sok a szere, sok a szere, és még több.
2: A Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez Békés Csabán, a Start Rádió, a 98.4-en, július 28-a van, méghozzá mit ad Isten kedreggel. A Szabolcsok a mai névnaposok. Rajtuk kívül esetenként köszönhetőek még a Botondok, a Laurák, a Viktorok, a Szerinák, a Győzők, az Adák és az Adelinák is. Hello.

0: reggelt, itt a Start Rádió, július 28-a van. Ezen a napon látta meg a világot Charles H. Townes, fizikai Nobel-díjas tudós, a lézer egyik feltalálója. Bálint György, azaz Bálint gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, de ezen a napon született Jacqueline Kennedy, egykori amerikai First Lady.
1: Sok

0: Rádió.
1: Itt a Start Rádió. Köszönöm szépen, hogy együtt kezdjük a hét második munkanapját is. Lélegezzünk fel egy picikét. Végülis nem vallatni visznek, csak dolgozni kell menni. Hasznos információkat hallgatunk 7 órakor, aztán én is jövök majd a következő órában, például a mai nap történelmi évfordulóival, de aktuális információkat is hallhat majd.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Kiemelt pénzügyi átalakításról döntött a kormány a 100 milliárd forintos gondosóra program esetében a teljes uniós forrásvesztés elkerülése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a projektet kivették az Európai Uniós finanszírozásból, és más fejlesztést tettek a helyére, miután az átvilágítás során súlyos szabálytalanságokra derült fény. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nemes célját nem vitatják, ám az eddigi visszaélések miatt eljárások indulnak. Kihirdették a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárait, amelyek alapján idén 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben. A jelentkezők 72%-a nyert felvételt, és 10-ből 8 diák állami finanszírozású képzésben tanulhat. A legnépszerűbb terület a gazdaságtudomány lett, a legtöbb hallgatót az ELTE fogadja, a legmagasabb pontszám pedig a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakához kellett. Balatonszemesen avatták fel Magyarország első és a világ harmadik köztéri Freddie Mercury mellszobrát a Queen Fesztivál keretében. A Kocsis András Sándor által készített alkotás a Zenepavilonnál kapott helyet a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület és a helyi önkormányzat együttműködésében a Sony Music jóváhagyásával. Az ünnepélyes avatáson az énekes egykori személyi asszisztense Peter Friston is jelen volt díszvendégként. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azonnali segítségnyújtást kér, hiszen a betegellátáshoz naponta 1600 és 1800 közötti véradóra lenne szükség. A szervezetek arra kérik a 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogy a következő napokban szálljanak egy órát a véradásra. A Körös Hírcentrum weboldalán további híreket és hasznos információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Két óra múlt itt a Start Rádió, mi sok zenét és természetesen most még többet játszunk. Jó ébredezést kívánok, nem sokára nézzük a mai nap történelmi évfordulóit, de előtte azokat az infókat és azokat a zenéket hallgatjuk, amik belelendítenek minket a hét második munkanapjába.
1: Sokat nem,
2: sokat
1: nem.
2: Most még több.
1: És még több.
3: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
4: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
3: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
4: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
3: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.

0: 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cry Free lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
5: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár.
6: Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
8: Reklámot hallott.

0: Itt a Start Rádió, sok zenét és most még többet játszunk. Képzeljék el, az Európai Központi Bank kibervédelmi intézkedési terveket kért az euróövezet legnagyobb hitelezőitől, a fejlettebb mesterséges intelligencia rendszerek jelentette kockázatok miatt. Ezek a modellek nem teljesen új kockázatokat hoznak szerintük, hanem jelentősen felgyorsítják és felerősítik a meglévők kialakulását.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.
2: No fighting.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart. Music lett.

Jó reggelt, itt a Start Rádió, július 28-a van. Ezen a napon 1914-ben az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, és ezzel ugye elkezdődött az első világháború, amiből nem a legjobban jöttünk ki, mint ő. Ismerjük ugye mindannyian a történelmet. 1540-ben ezen a napon 8. Henrik kivégeztette Thomas Cromwellt miniszterét, és elvette 5. feleségét, Catherine Howardot. Ezen a napon 1851-ben elkészült az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többen, egyre közelebb a 8 óra, így a hét második munkanapján biztos vagyok benne, hogy azért ez nem egy feltétlenül jó hír. A munkahelyen is hozzuk majd a hasznos információkat és a jó dalokat, úgyhogy érdemes a Start Rádióval tartani.
1: Sok a szép.

8 óra is elmúlt, már szép kedd reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, mert mi sok zenét és most még többet játszunk. Ebben az órában is hasznos információk, és persze csak a jó dalok a 98.4-en.

0: Rádió. És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. A korai órák egyik legnagyobb ajándéka, hogy még mindenki alszik. Ilyenkor nincs zavaró telefon, e-mail, közösségi média vagy családi teendő. Ez a ritka csend és nyugalom tökéletes arra, hogy magunkra figyeljünk, legyen szó meditációról, olvasásról, vagy egyszerűen csak egy kávéról. A nap így nem sodor el, hanem mi kezdjük el irányítani, és ez növeli a hatékonyságunkat és az önbizalmunkat is.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok,

0: Itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. A koránkelés örömei közé tartozik az is, hogy reggel ébredés után a legtöbb ember mentálisan sokkal frissebb. Ez ideális időszak a fókuszált, kreatív vagy stratégiai munkára. Legyen szó tanulásról, írásról, vagy éppen fontos döntések előkészítéséről. A kora reggeli agy kevésbé fáradt, így kevésbé hajlamos a halogatásra, vagy éppen a szétszórtságra.
1: Start Rádió.

0: Mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Az előbb-utóbb kellett egy szerető.

Ez a Start Rádió kicsivel 9 óra előtt is. Egyre közelebb az én munkaidőm vége mára, de természetesen tudom jól, hogy nagyon sokan dolgoznak még. Ezért is mondom el, hogy a Start Rádió velünk marad egész nap, hasznos információkkal, hírekkel, jó dalokkal, úgyhogy érdemes a 98.4-en hagyni a rádiót, keveset szövegelünk és sokat zenélünk, én pedig jövök holnap reggel 6 órától ismét. Sokat.

0: Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.
3: Reklámot hallottam.

0: zene és még több a Start Rádión a napillaza. Szól indul a műsor, ma is hozom a jó zenéket és az érdekességeket a nagyvilágból. A következő két órát a délelőtt utolsó 260 percét tölthetjük meg együtt jó zenékkel, rádiózunk együtt.
1: Napillaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
4: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
3: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
4: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
3: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
4: Részletek ágyfa.hu.
3: Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár.
7: Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
8: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
9: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
10: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre. A nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése. Teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Jó ötlet, Micike.
11: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
12: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
13: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
14: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető események és feljegyzések a nagyvilágból. 1851 eme napján készült el az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról, képzelje. Illetve 1910 eme napján Vánki Donát bejelentette szabadalmát a forgóekére. Ezek voltak a mai nap érdekesebb eseményei.
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. Lassan az első óránk végéhez érünk, de még a következő órában a délelőtt utolsó 60 percében is együtt rádiózhatunk meg annyi jó zenével. A Szabolcsok a mai névnaposaink, nekik nagyon boldog névnapot és jó ünneplést mára, és rádiózunk együtt a folytatásban is, én azt kívánom.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És

0: Sok zene és még több. A Start Rádión a napi lazaszól. Nem sokára egy vitaminról beszélgetünk ismételten, és előveszük jótékony hatását, ami fontos lehet a hétköznapokban. Rádiózunk együtt!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilla, azaz szól. A C-vitaminról sokaknak csak az immunerősítő hatása jut eszébe először, de más nagyon fontos jótékony hatása is ismert. Szükséges például a vas felszívódásához. Csökkenti a vérzési időt, gyorsítja a seb gyógyulást és kiváló antioxidáns. Vízoldékony karaktere révén a felesleges bevitt mennyiséget a vese pedig kiválasztja, ezért nem érdemes a szervezetet napi több grammos aszkorbinsav bevitellel terhelni. A túlzott bevitel az arra hajlamosaknál növeli a vesekőképződés kockázatát. Legnagyobb mennyiségben a zöldségekben és gyümölcsökben, különösen a citrusfélékben, a savanyú káposztásban és a sóskában fordul elő. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádió a napi lazaszól. Ennek értünk a végéhez, én köszönöm, hogy együtt tölthettük ma is az elmúlt két órát, a délelőtt utolsó 260 percét. További szép napot kívánok és jó rádiózást és kitartást a melóhoz.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 28-a kedd déli 12 óra van. Ínyenc hétvége a Munkácsi Emlékház udvarán. Harsonások töltik meg Békés Csabát a nyári kurzus idején. Diátadóval ünnepelték Szarvasváros napját. Újra engedélyezett a fürdőzés Gyula városerdőn és a Szanazugban is. Már is mondom a részleteket. Július 31-e és augusztus 2-a között különleges gasztronómiai élményekkel várja a csabaiakat és a megyei érdeklődőket a Csabagyöngye Kulturális Központ. A Munkácsi Emlékház patinás udvara 3 napon át prémium italokkal, ínyenc falatokkal és élőzenével telik meg. A szervezők egy exkluzív, mégis családias hangulatú eseményt álmodtak meg. Raklap, bútorok, lampionok és faházak között minden kulináris élvezetekről, borokról és nyári kikapcsolódásról szól majd. A cél nem egy tömegrendezvény, hanem egy olyan közösségi tér megteremtése, ahol barátok és családok kényelmesen kiülhetnek egy pohár bor vagy hűsítő koktél mellé. Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta, az ötlet a központban nagy sikerrel futó ínyenc estékből nőtt ki. Úgy fogalmazott, adta magát a Munkácsi Emlékház különleges környezete, és szerettek volna egy olyan exkluzív családias milliót teremteni, amely egyedivé teszi az eseményt a nagy gasztrofesztiválok között. A látogatók a legnevesebb hazai pincészetek tételeit kóstolhatják meg, kézműves söröket, koktélokat és különleges sajt-bor párosításokat próbálhatnak ki. Fabuja Attila szomelier kiemelte, a hétvége kulinaritás ünnepe lesz, pénteken a pezsgők és a gyöngyöző borok világa kerül a középpontba, szombaton Tokaj mutatkozik be, és a magyar cukrászat történetébe is betekintést nyújtanak. A rendezvény ingyenes, a standoknál bárki kedvére válogathat az italok és a finomságok között. A szalonokban tartott szakmai kóstolókra és cukrászati előadásokra előzetes regisztráció szükséges. A legkisebbeket vasárnap báb előadás és játszóház is várja, ahol alkoholmentes mustalkot szinthatnak a szülőkkel. Estéként pedig akusztikus koncertek és a rezidens DJ Big Man gondoskodik majd a nyári hangulatról. Július 25-e és augusztus 1-e között ismét a harsona kerül a középpontba Békés Csabán. A Békés Csabai harsonás napok nem csak szakmai tábor, hanem tehetséggondozó műhely is, ahol fiatalok és pedagógusok együtt fejlődhetnek és koncerten mutathatják meg tudásukat. Dr. Kalmár Zoltán, a Bartók Béla Szakgimnázium harsonaművész tanára elmondta, a rendezvény már a országos jelentőségű nyári kurzussá vált. A program elsődleges célja a pedagógiai munka, a hangképzés fejlesztése, amelynek eredmény a résztvevők különféle koncerteken mutatják be. A napi menetrend reggel 10-kor közös befújással indul, ezt követik a fő tárgyórák, majd ebéd után kamara foglalkozások várják a résztvevőket. A szakmai munka estig tart, utána szabad programok és tematikus előadások színesítik a napot. A hét egyik látványos eseménye július 30-án csütörtökön lesz. Este 7:30-kor a Jókai Színház előtt flashmob koncertet tartanak, ahol kamara darabok csendülnek fel. A kurzus csúcspontja az augusztus 1-i záró hangverseny lesz a Nagy Templomban, ahol a 37 tagú harsona együttes másfél órás nagy formátumú koncerttel lép a közönség elé. A rendezvényre Budapestről érkezett Huber Boglárka is, aki a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója. Idén elsősorban a hangképzésre szeretne koncentrálni, célja a szebb hangszín és a hangszeres játék további fejlesztése. Ő azt mondta, hogy 3. éve vesz részt a kurzuson, és nagyon élvezi a szereplést, a közönséggel való találkozást. Később főiskolán folytatná tanulmányát, hosszabb távon pedig zenekarjárokban, színházakban szeretne játszani. A Békés Csabai harsonás napok így nem csak szakmai továbbképzés, hanem közösségi élmény is, amely egy hétre ismét a harsona különleges, telt hangjára irányítja a figyelmet a városban.

0: Július 23-án ünnepi hangulatot töltötte meg Szarvast a város újratelepítésének 304. valamint várossá nyilvánításának 60. évfordulóján. Kitüntetéseket és elismeréseket adtak át azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a települést. Hodálik Pál polgármester közösségi bejegyzésében köszöntötte a díjazottakat, és arról írt, nagy büszkeséggel tölti el, hogy ennyi kiváló ember dolgozik Szarvasért. Úgy fogalmazott, a város közössége azoknak köszönhetően erős, akik nap mint nap tesznek a település. A városvezető minden elismerésben részesülőnek külön gratulált. A díjátadó idén is méltó módon emelte ki azokat, akik teljesítményükkel, példamutatásokkal, közösségépítő vagy szakmai munkájukkal járultak hozzá Szarvas fejlődéséhez. Átadták a Szarvasvárosért kitüntetést, a Szarvasváros sportjáért elismerést, valamint több közösség és sportoló megkapta az IF sportolója címet. Az utánpótlás munkáját a Szarvasváros ifjú tehetsége díjjal ismerték el. A közszolgálati díj, a pedagógiai díj, valamint a Szarvasváros egészségügyiért díj kitüntetettjei is átvették elismeréseket. A védelmünkért díj, a Szarvasváros kulturális életért díj, a közösségépítőknek járó elismerés, továbbá a Szarvasváros vállalkozója díj és a szociális tevékenységért díj is gazdára talált. A turizmus és gazdaság fejlesztés terén végzett munkáért Mester Károly részesült díjban. A polgármester bejegyzése végén hangsúlyozta, hogy a díjazottak nélkül sokkal kevesebb lenne a település. Ismét szabad a fürdőzés a Gyula városerdei és a szanazugi szabadstrandokon, ahol múlt héten tiltást vezettek be a fekete körösbe került uszadék miatt. A horgászokat érintő korlátozások feloldása is a küszöbön van. A tiltást az váltotta ki, hogy múlt héten növényi eredeti uszadék került a folyóba, ezért mindkét szabadstrandon megtiltották a fürdőzést. A legfrissebb vízminta azonban negatív lett, vagyis nem találtak a fürdőzőkre veszélyes szennyeződést. Gyula polgármestere dr. Görgényi Ernő közölte, hogy hétfőtől újra látogatható a városerdei szabad strand. Dobosz polgármestere Köves Mihály pedig megerősítette, hogy a szanazugi partszakaszon is feloldották a tiltást. A hőség közeledtével különösen jó hír, hogy a vízminőség ismét megfelelő. Információk szerint várhatóan megszűnik a horgászati tilalom és a fekete-körös magyarországi szakaszán, amelyet szintén a szennyeződés miatt rendeltek el. A negatív vízminta alátámasztja a korábbi feltételezést, miszerint valóban növényi eredetű úszadék került a folyóba, így nem jelent veszélyt a fürdőzőkre. Sokan figyeltek fel a hírre, hogy augusztus 1-én újraindul a személyszállítás a 47-es számú Dombóvár-Komló vasútvonalon. Ennek kapcsán megkeresték a közlekedési és beruházási minisztériumot, hogy a Békés megyében szünetelő vasútvonalak esetében várható-e hasonló lépés. A Murony, Békés és a Mezőhegyes Újszeged szakaszról is érkezett tájékoztatás. A minisztérium hangsúlyozza, céljuk, hogy minden bezárt vagy szünetelő vasútvonal esetében megvizsgálják az újraindítás lehetőségét. Ugyanakkor a mellékvonalak újranyitása csak fokozatosan valósítható meg a rendelkezésre álló pénzügyi és járműüzemeltetési kapacitások figyelembevételével. A legnagyobb korlátot jelenleg az jelenti, hogy kevés olyan jármű áll rendelkezésre, amely a villamosítatlan vonalakon közlekedni tud. Ezek jelentős része elavult, ezért középtávon elengedhetetlen a járműpark megújítása. A tárca több fejlesztési lehetőséget is vizsgál, köztük korszerű, akár akkumulátoros üzemű vasúti járművek beszerzését. A Murony-Békés 7,3 km-es vasútvonalon 2007. március 3-a óta szünetel a személyszállítás. A bezárásról akkor a Gyurcsány kormány döntött az alacsony kihasználtság miatt. A kérdés azóta is megosztja a véleményeket, hiszen az elmúlt közel két évtizedben több kezdeményezés és petíció is indult a járat újraindításáért. A békésiek számára továbbra is fájó pont, hogy nincs vasúti összeköttetésük. Az állomás épület időközben a Békési Jövőszövő Egyesület kezelésébe került, amelynek tagjai összefogással sokat tettek az ingatlan megóvásáért és rendbetételéért. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is zsad a startradio.hu-n.
5: Imádom,
6: hogy ide jó zenék vannak itt.
7: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Kívánságműsor.

0: és még több. Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul a kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszhatok, jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Én Gici Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól. Sziasztok, Erika vagyok, és a páromat Szabit szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, várom haza, hogy ünnepeljünk. Köszi. Én köszönöm a kérést, és akkor a párodnak mi is sok boldog névnapot kívánunk.

0: 14. Vihar Sarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cry Free lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
1: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
2: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
1: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
2: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
1: digbuild.hu/szőnyegtisztítás. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
2: Részletek ácsfa.hu.
1: Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
2: Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
6: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Reklámot hallottak.

zenei szerkesztőink. Bátran kérik kedvenceiket a rádió weboldalán. Itt szól a következő kérésünk. Sziasztok! Békés Csabáról szeretnék kérni egy szép szerelmes dalt annak, aki nagyon közel áll a szívemhez. Hallgassa szeretettel, és tudja, hogy gondolok rá ezen a keddi napon is. Aláírás Csaba.

0: Sport Rádió.
1: Nézlek, zuhanok, veled érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérdésünk az így szól. Sziasztok! Szeretnék kérni minden kedves barátomnak egy dalt. Üzenem nekik, hogy a hétvégére készüljenek. Köszi, Pisti!

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 28-a, kedd van, sok boldogságot kívánunk Szabolcs nevű hallgatóinknak, ezúttal nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Elizabeth Berkley, amerikai színésznő, de ma ünnepel Szakács Tibor, magyar színész, szintén ma ünnepli születésnapját, Szódi András, magyar filmrendező, forgatókönyvíró, író, bridge játékos. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás, a Dunántúl nyugati északnyugati felén élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik a déli eszelet. Holnap délután majd 29 és 35 fok várható.
1: Sok a zene? Stolt Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma július 28-a, kedd van, nézzük, hogy milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 93 évvel ezelőtt ezen a napon New Yorkban bemutatták az első éneklő táviratot. 175 évvel ezelőtt ezen a napon készült el az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról. És 116 évvel ezelőtt ezen a napon Bánki Dunát bejelentette szabadalmát a forgóekére. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
1: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
0: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Reklámot hallott.

0: Part Radio, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A szeretet gyógyít, a bizalom megerősít, a hála felemel, a megbocsátás szabaddá tesz, a hit pedig végtelen békét ad. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a szere! Start Rádió.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több Aracki Zoltán, amelyek ebben az órában jön MC Sára és Real McCoy közös dala, az Another Night. Itt lesz a Messzívetektől az Unfinished Sympathy és Soul Might Kelly is, és Szíló közös felvétele. A Lil Star, kellemes délutánt, hallgass a Startot, benne az Erasure-t, itt a You Surround Me.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
10: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
11: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva, mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
12: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottam.

Házas tart a 98.4-en, július 28-a van, a mai napon a Szabolcsok ünneplik névnapjukat. A Szabolcs név ismeretlen eredetű régi magyar személynév, de a név eredetéhez köthető egyik elmélet szerint a nyest jelentésű szoboly szóból származik. Egy másik elmélet a szab kötelezettséget, mértéket megállapít, rögzít, igen, Árpád-kori származékához köthető, egykor Szabolcs alakban is előfordult. A Szabolcs nevet a 19.-20. század fordulóján számos régi névvel együtt újították fel Vörösmarty Mihály nyomán. Kedves Szabolcsok, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A törvényi minimumra csökkenti a kormány az állami vállalatok vezetői létszámát, és korlátozza a csúcsvezetők díjazását, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A jövőben egyetlen állami cégvezető fizetése sem haladhatja meg a kormányfő bruttó 3,8 millió forintos tiszteletdíját. Az intézkedés célja az állami szféra bérstruktúrájának ésszerűsítése és a túlzó tiszteletdíjak visszaszorítása. A politikai visszavonulásról és magánjellegű terveiről is beszélt tusványosan tett nyilatkozatában Orbán Viktor. A Fidesz elnöke a választásokat követő helyzet kapcsán elmondta, amíg bírja és igény van rá, jelen kíván lenni a közéletben. A jövőbeli civil tervei között említette a futballakadémián végzett munkát, az egyetemi tanítást és a vitorlázást, a párt helyzetével kapcsolatban pedig elismerte, hibázott abban, hogy nem kezdte el korábban a Fidesz fiatalitását. Több tízezer autósnak kell lecserélnie a járműve rendszámát a következő hónapokban. November 30-áig az összes hatótáv növelt elektromos és plug-in hibrid autónak hagyományos, fehér alapszínű rendszámra kell váltania. A csere mintegy 36 ezer járművet érint Magyarországon, a költsége pedig megközelítőleg 17 ezer forint. Az intézkedés nyomán novembertől kizárólag a tisztán elektromos autók használhatják a zöld rendszámot. A lakosság több mint kétharmada hónapokban méri a várakozási időt a hazai szakrendeléseken. Egy friss felmérés szerint a járóbetegellátásban átlagosan 35 napot kell várni egy időpontra, ami egy hét növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A leghosszabb várakozási idővel az endokrinológián, a bőrgyógyászaton és a kardiológián kell számolni. A szakemberek szerint a szakorvos hiány a legfőbb ok, emiatt a lakosság jelentős része már a magánellátást választja. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, ebben az órában hozom az Army of Flowers-től a Crucified-ot. Itt lesz majd a Molokótól a Sing It Back, az időutazás folytatódik a Leave Me Alone-nal, Jacko-tól és Whitney Houston-nal az I'm Your Baby Tonight-tal. Kellemes délutánt, hallgass a startot, benne a Bad Boys Loot, itt a Comeback and Stay.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cryfree lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról.
3: Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon.
2: Bárka!
3: Bárka!
2: Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név,
3: új kaland.
2: Gyere, kösd ki nálunk!
4: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

0: közlekedési információ.
1: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, többnyire félpályás útlezárásokkal. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani Magyarországon, a jelölési folyamatba pedig most először a lakosságot is bevonták. Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint jelenleg is zajlik a lehetséges jelöltek meghallgatása. A kormányfő hangsúlyozta, hogy az új államfőnek nem feltétlenül kell jogásznak lennie. A döntésnél a legfőbb szempont a rátermettség és a fontos kérdésekben való megszólalás képessége. A Volánbusznál tapasztalható alkatrész hiány mielőbbi felszámolását ígéri Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint még májusban még 290 autóbusz állt alkatrész hiány miatt, már ez a szám 170-re csökkent. A miniszter a korábbi központosított beszerzési rendszert és a lejárt szerződéseket tette felelőssé a kialakult helyzetért. A tárca célja az, hogy a szeptemberi iskola kezdésre alkatrész hiány miatt már egyetlen buszjárat sem maradjon ki az országban. Egyre többen köteleződnek el az öngondoskodás.

0: kasszákhoz, ami jelentős növekedés a korábbi időszakokhoz képest. A növekvő érdeklődést a pénztárak is igyekeznek kihasználni, ezért egyre több toborzó és befizetést ösztönző akciót indítanak. A szektor teljes vagyona az első negyedév végére meghaladta a 2400 milliárd forintot. Több tízezer autósnak kell lecserélnie a járműve rendszámát a következő hónapokban. November 30-áig az összes hatótáv növelt elektromos és plug-in hibrid autónak hagyományos, fehér alapszínű rendszámra kell váltania. A csere mintegy 36 ezer járművet érint Magyarországon, a költsége pedig megközelítőleg 17 ezer forint. Az intézkedés nyomán novembertől kizárólag a tisztán elektromos autók használhatják a zöld rendszámot.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, a Recki Zoltán. Ők jönnek sokára a Kraftwerk és a Robots. Itt lesz Pink, ebben az órában az Airtor, az All I Need, valamint Eva Max és a Kings and Queens. Kellemes délutánt hallgass a Startot, már is Brian Adams és a

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster autóbontó. A hivatalos Mohu átvételi pont.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség. Új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.

0: szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
1: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
0: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
2: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
3: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 112 éve mai napon az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború. 486 évvel ezelőtt a mai napon 8. Henry kivégeztette Thomas Cromwellt, miniszterét, és elvette 5. feleségét, Catherine Howardot. Jó dolgok történtek a mai napon, guillotinnal lefejezték Maximilien de Robespierre, francia ügyvédet 232 évvel ezelőtt, ő volt egy úgy a forradalom egyik vezetője. 175 éve elkészült az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról. 116 éve Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgó ekére. És 81 évvel ezelőtt megszületett Jim Davis, amerikai képregény rajzoló, aki saját nagyapjáról mintázva megalkotta

0: Rádió. Közlekedési információ.
1: Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, általában félpályás utazárással. A Gyulafurta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán. Még nem is itt lesz Nene Sherry dala, 7 Seconds. Ilyen majd Robbie Williams, a Killers és a Cardigans is. Úgyhogy ebben az órában is érdemes a Startot hallgatni. Ha

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix. A minőségi választás.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sokat lemond. Sokat. Még több. És még több.
3: Tart Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több, egy igen érdekes hírt találtam az ABC 7-en, a Kansas-i Lawrence Joe Ripple. Egy szép napon úgy döntött, hogy neki elege van az otthoni légkörből, olyannyira, hogy inkább a szövetségi börtönt választaná wellnessként. Egy házastársi vita után fogott egy papírt, ráírta, hogy fegyverem van, adjon pénzt, aztán közölt a feleségével, hogy ő most elmegy bankot rabolni, a börtönben legalább csend van. Hát így is tett, átsétált a bankba, ami mellesleg egy sarokra volt a rendőrségtől, megkapta a $3000 az eset után, és mit csinált? Semmit. Nem menekült, nem rohant, leült és megvárta a rendőröket. Aztán a bíróságon kiderült, hogy nem gangster, hanem depressziós beteg ember, aki csak ki akar szállni az életből, vagy legalábbis a nappaliból. A bank alkalmazottai még mellette is kiálltak, a bíró pedig kimondta a végső ítéletet, nem börtön, hanem haza, 6 hónap házi őrizet, próbaidő, közmunka, vagyis pontosan az, ami elől menekülni próbált. Úgyhogy néha a legnagyobb büntetés nem a rács mögött van, hanem a kanapén, otthon a nappaliban. A hírt az ABC 7-en találtuk.

Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad. Holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassátok a Startot. És legyetek jók, ha tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 20 évre visszamenőleg tenné lehetővé a politikusok és a velük egyháztartásban élők vagyonosodásának vizsgálatát a kormány. A bejelentés szerint a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszert nem lehet komolyan venni, ezért európai mintára egy szigorú ellenőrzési keretet alakítanak ki. Az intézkedés nagyságrendileg 1000 embert érint majd a közéletben. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, amiből elvenni nem lehet. Hangsúlyozta Tarr Zoltán miniszter Fehéregyházán a fehéregyházi csata 177. évfordulóján. A felújított és kibővített Petőfi emlékhely avatásán a tárcavezető beszédében kiemelte, a határon túli magyarokkal való párbeszéd és a közösség építése a cél. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke pedig arról beszélt, hogy az erdélyi magyarság a jogaiért való kiállással és intézményépítéssel dönt a szabadság mellett. Több mint 800 ezer idős ember használja a gondosóra szolgáltatást, amelynek jövőjét és működését is vizsgálja a kormány. Bódi Éva helyettes államtitkár közölte, hogy a program megmarad, de felülvizsgálják a házi segítségnyújtással való párhuzamosságokat. A vizsgálatok hátterében az integritás hatóság feljelentése áll, amely túlárazás és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt indult. A programot működtető kormányzati szolgáltató központ ugyanakkor visszautasította a vádakat, és közölte, hogy minden beszerzés a jogszabályoknak megfelelően történt. A lakosság több mint kétharmada hónapokban méri a várakozási időt a hazai szakrendeléseken. Egy friss felmérés szerint

0: ilyen kell számolni. A szakemberek szerint a szakorvos hiány a legfőbb ok, emiatt a lakosság jelentős része már a magánellátást választja.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nem?
3: Sokat nem.
2: És még több.
3: És még több.
1: Start Rádió. Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
2: Sokat nem,
3: sokat nem.
2: Még több.
3: És még több.
1: Start Rádió.

0: és még több. Sport Rádió. Sport Rádió.
1: Oké, ugrunk most egy kicsit az időben. Elvégezted a sulit, utána mi történt?
2: Ugye felvételt nyertem 2010-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, és hát újra elkezdődött a klasszikus pályafutásom, így máron Budapesten a Zeneakadémián, és hát persze nem hagytam, ez a párhuzam ugyanúgy jelen volt, a könnyű zene, így átjártam magamtól a Jazz Egyetemre is.
1: Igen. Az igen.
2: Így csak beültem az órákra, és a zenekari gyakorlatot László Attila tartotta, Charlie-nak a gitáros és nagyszerű tanár és zenész, és akkor indult be ez a Schneidberger Ferenc Központ, ahova tehetséges diákokat kerestek, így László Attila beajánlott engem is a Schneidberger Ferenchez, és ennek az iskolájába, és hát így én oda elkezdtem járni a Zeneakadémia mellett, és ott egy évig tanultam a legjobb tanároktól, és ugye
1: például
2: Barca Horváth Józsi, Plútó, Szakcsi Lakatos Béla, tehát nagyon sokan, Olá Kálmán, nagyon sokan voltak jelen, és hát ilyen zenészekkel, tehát világhírű zenészekkel lenni, ez nagyon nagy dolog volt, és így egy év után Schneidberger Feribá felhívott Berlinből, hogy hát nem szeretnék-e a zenekarába benne lenni.
1: De mi alapján hívott föl? Tehát megtetszett neki, ahogy játszol? Vagy alapból szimpatikus voltál neki? Vagy mi okból hívott be magához?
2: Hát igazából nagyon megtetszett neki a játékom. Már az első évben nem nagyon kellett bejárnom az órákra, hanem inkább próbált velem, és kísérletezett, úgy mondva, és utána így véglegesen elhívott, hogy legyek benne a zenekarába, és nagyon nagy helyszíneken tudtam vele játszani, több országba eljutni vele, például Bécsbe, a Nagykövetség Külügyminisztériumba, Berlinbe, Nagykövetség Külügyminisztériumba, Washingtonba, a Ronald Reagan Centerbe, úgyhogy nagyon beindult ez a Feri bácsival ez a karrier. És akkor ez így elindult Feri bácsival a karrier, viszont az egyik fellépésen, budapesti nagy fellépésen, bent ült a közönségbe Paja Bea.
1: Igen. Ezúttal is üdvözöljük őt, igen.
2: Igen, úgyhogy és rá nem tudom, egy-két hónapra rá felhívott a menedzsere, hogy nem szeretnék-e bőgőzni, mert indul Paja Beának egy nagy és jó zenekara, és hát elfogadtam a felajánlást, és több lemezt felvettünk.
1: De ez mikor volt pontosan?
2: Így ez ebben? 2014. Tehát 13-ban már felkért a Paja udvarba, hogy játszunk. Ez is egy ilyen kísérletes koncert volt, és utána nyilván összeállt a zenekar.
1: Tehát gondolom az volt a felvételi. Így csúnya
2: igen,
1: szóval.
2: Felvételi viszont nagyon durva, mert pont az a gitáros került be, akivel én a konziba elkezdtem kísérletezni.
1: Na tessék, az igen.
2: Úgyhogy egy nagyon jó csapat alakult, és ez több évig játszottunk, lemezt vettünk fel.
1: Ez tart még egyébként ez az együttműködés, vagy ez már véget?
2: Öt évig tartott. Abba a korszakban úgy sok minden összejött, mert ugye még a Zeneakadémiát is párhuzamosan csinálom kellett, Paja Bea, Schneidberger, és hát mit ad Isten, Budapesten a Király utcán összefutok az egyik pop dalkészítővel, előadóval, Burai Krisztián, Kicsi Nyullal, és hogy megállít a trolli megállóba, hogy nem akarunk írni dalokat itt közösen.
1: De ő is így felismert téged, és akkor szia Ernő, nem volna el kedved, vagy már régebb óta ismertétek egymást, vagy hogy van ez?
2: Mivel ő mezőberényi származású, így látásból ismertük egymást, és összefutottunk, hogy de jó, te is itt vagy, igen, én is feljöttem Budapestre szerencsét próbálni. Aztán így elkezdtünk közösen dalokat írni, és hát annyira jól sikerült, hogy megírtunk több toplista elsős slágert, mint például a Dérhelynek az Ég veled című dalát, Kálai Sandersnak a My Baby című dalát, és akkor így a dalfesztiválba is részt vettünk, helyezést értünk el, úgyhogy így egyre többen elkezdtek jönni hozzánk, köztük Rúzsa Magdi is, hát tényleg nagyon sokan, több előadónak írtunk, elkezdtünk írni dalokat, és játszott is a rádió.
1: Igen, ezt egyébként tudom is tanúsítani, mert hát ugye a Körösi Ércentrum is játszik több általad is írt dalt.
0: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Nem volt egyébként így az évek során így ilyen kis visszaélés, így azzal, hogy te azért tudsz dalokat írni? Tehát úgy értem, hogy ugye halljuk, hogy manapság egyre többször fordul elő, hogy egyik ember lehúzza ugye így a jogdíjjal a másikat. Veled történtek-e ilyen dolgok egyébként, hogy belefutottál egy olyan zenei projektbe, amiben nem kellett volna belefutni? Vagy eddig csak ilyen pozitívokat tapasztaltál?
2: Hála Istennek, mi már így az elején leszögeztük, hogy ki mennyi jogdíjat kap, illetve összeget, úgyhogy nagyon ebben nekem nem volt baj. Úgyhogy nem rémlik. Igazából Paja Bajánál ugye ugyanúgy közösen alkottuk a próbánkon a dalokat, minden dalt közösen írtunk, viszont ott ő kifizette előre a
1: jussodat.
2: A felvételt, a lemez felvételt, és így ezt tudtuk is, hogy ott más a szitu.
1: Élő zenekarban vagy-e most, jelen pillanatban? És ha igen, akkor kivel? Hát vagy kinek az élő zenekarával, úgy kérdezem inkább.
2: Hát ugye abban az időben, akiknek írtuk a dalokat, szinte mindenki csinált zenekart, úgyhogy a Kálai Sanders-től kezdve Dér Henny, Paja Bea, ugye Schneeberger Ferenc, Olá Gergő, úgyhogy nagyon sok zenekart, így 7-8 zenekartban játszottam egy időbe, így az így nagyon necces volt, úgyhogy sikerült végre lediplomáznom, és 2016-ban, és utána nagyon elfáradtam. Tehát buszról buszra be, tényleg nagyon sok helyre eljutottunk, Moszkva, Anglia, Tóni, nagyon sok helyre, és így én egy 5 év után, a zenekadémia után, így talán a Covid előtt pont még, én így kiégtem. Úgyhogy a...
1: Igen, egyébként az ember életében sokszor fordul elő, főleg, hogyha nagyon sokáig csinál egyféle dolgot.
2: Így van.
1: És egyszerűen már úgy érzi, hogy nincs tovább, nem bírja.
2: Így van, és ezért én több zenekart ott hagytam, de viszont még azért mai napig is játszom, csak már így normális kereteken belül, de Dér Hennyvel most aktív próbák vannak, és hamarosan kezdődik a koncertsorozat. Ugye utána visszahívtak a Schneeberger Ferenc iskolába, mint tanárként.
1: Wow, ez szuper, ez igen.
2: Úgyhogy így a Bartókba is, a konzervatóriumba is már tanárként vagyok jelen. Én lettem a nagybőgő tanár, úgyhogy a tanulmányomat befejezve utána kellett a pihi nekem, viszont utána jött rám egy év után a tanulási vágy.
1: Na, és pedig?
2: És így elkezdtem kiégésembe keresni, hogy mi az élet értelme. Akkor ez már 20 évesen így rám jött. Aztán én így elkezdtem teológiára járni.
1: Wow! Ez egy más vonal azért.
2: Ez teljesen más vonal, így keresve az életnek az értelmét, és akkor így elkezdtem a tanulmányomat a Szent Pál Akadémián Budapesten, és most 4. éves hallgató vagyok. Start Rádió.

0: Rádió.
1: És még több. És még
2: több. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több.

0: rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Έτσι φωντάζει ο
1: Μόγια Ρούρα.
2: Τράδιο.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 28-a kedd déli 12 óra van. Ingyenc hétvége a Munkácsi Emlékház udvarán. Harsonások töltik meg Békés Csabát a nyári kurzus idején. Diátadóval ünnepelték Szarvasváros napját. Újra engedélyezett a fürdőzés Gyulaváros erdőn és a Szanazugban is. Már is mondom a részleteket. Július 31-e és augusztus 2-a között különleges gasztronómiai élményekkel várja a csabaiakat és a megyei érdeklődőket a Csabagyöngye Kulturális Központ. A Munkácsi Emlékház patinás udvara három napon át prémium italokkal, ínyenc falatokkal és élőzenével telik meg. A szervezők egy exkluzív, mégis családias hangulatú eseményt álmodtak meg. Raklap, bútorok, lampionok és faházak között minden kulináris élvezetekről, borokról és nyári kikapcsolódásról szól majd. A cél nem egy tömegrendezvény, hanem egy olyan közösségi tér megteremtése, ahol barátok és családok kényelmesen kiülhetnek egy pohár bor vagy hűsítő koktél mellé. Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgató helyettese elmondta, az ötlet a központban nagy sikerrel futó ínyenc estékből nőtt ki. Úgy fogalmazott, adta magát a Munkácsi Emlékház különleges környezete, és szerettek volna egy olyan exkluzív családias milliót teremteni, amely egyedivé teszi az eseményt a nagy gasztrofesztiválok között. A látogatók a legnevesebb hazai pincészetek tételeit kóstolhatják meg, kézműves söröket, koktélokat és különleges sajt-borpárosításokat próbálhatnak ki. Fabuja Attila szomelier kiemelte, a hétvége kulinaritás ünnepe lesz, pénteken a pezsgők és a gyöngyöző borok világa kerül a középpontba, szombaton Tokaj mutatkozik be, és a magyar cukrászat történetébe is betekintést nyújtanak. A rendezvény ingyenes, a standoknál bárki kedvére válogathat az italok és a finomságok között. A szalonokban tartott szakmai kóstolókra és cukrászati előadásokra előzetes regisztráció szükséges. A legkisebbeket vasárnap báb előadás és játszóház is várja, ahol alkoholmentes mustalkot szinthatnak a szülőkkel. Esteként pedig akusztikus koncertek és a rezidens DJ Big Man gondoskodik majd a nyári hangulatról. Július 25-e és augusztus 1-e között ismét a harsona kerül a középpontba Békés Csabán. A Békés Csabai harsonás napok nem csak szakmai tábor, hanem tehetséggondozó műhely is, ahol fiatalok és pedagógusok együtt fejlődhetnek és koncerten mutathatják meg tudásukat. Dr. Kalmár Zoltán, a Bartók Béla Szakgimnázium harsonaművész tanára elmondta, a rendezvény már a országos jelentőségű nyári kurzussá vált. A program elsődleges célja a pedagógiai munka, a hangképzés fejlesztése, amelynek eredmény a résztvevők különféle koncerteken mutatják be. A napi menetrend reggel 10-kor közös befújással indul, ezt követik a fő tárgyórák, majd ebéd után kamara foglalkozások várják a résztvevőket. A szakmai munka estig tart, utána szabad programok és tematikus előadások színesítik a napot. A hét egyik látványos esemény